0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy picivel 2 óra után járunk kellemes éjszakát. Jó bulit, jó hétvégét a mikrofonnál Király Tamás. Mi még ezerrel pörgetjük a Rádió Stage-et a Strandfesztiválon. Ezekben a percekben Lótfi Begi a lemezjátszók mögött. Az igazi mai slágerek között pedig egy másik rádió egy DJ, akit választottam.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és egy csúnyának tartott ökörhódít most a kínai mozikban váratlan közönség siker lett az animációból, ami egyébként ránézésre is tényleg elég kezdetleges, és hát a történetet is elkezdték bírálni. A nyitó hétvégén összesen 332 ezer forintnyi jegybevételt ért el, 236-an váltottak rá összesen jegyet. Viszont a neten elkezdték, hát finoman szóval cikizni a filmet, ami akkora hype-ot csinált, hogy egy héttel később már 463 millió forintnyi jegybevételnél tartott, és hát óriási a hype-os körülötte. A Radio1.hu egyébként erről is írunk részleteket. Itt az igazi mai slágerek között pedig az újabb már el is indult Alex Kenji-től, most a Bambolét választottam. Jó hétvégét, kellemes éjszakát mindenkinek!

0: Pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne. I'm a bad guy.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatot

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, az ifjú férj, Cyril után Loi a folytatásban, aki az első igazi komoly fesztivál szezonját éli most, legalábbis előadóként, és hát ez a posztjain is meglátszik, de nagyon cuki, hogy mennyire lelkesedik, és nagyon menő egyébként, hogy milyen vagány fesztiválokon lép fel. Hát ennek az egyik oka, hogy ilyen igazi mai slágereket készít. Az aktuális kedvencünk Loitól, David Puentezzel a Golden Summer, ezt indítom már is itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Picivel járunk 3 óra előtt, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvencek pedig. Na, hogy a következő órában is nálunk szólnak. Újdonság David Guettától és J-Lo-tól, de hozom majd a Swiss Discot, sőt, Taylor Swiftet is. A kezdésben pedig egy olyan DJ-t, aki majdnem fogorvos lett, fogtechnikai asszisztens volt is. De hát, ez mégiscsak jobban bejött az igazi mai slágerek között, a nagy kedvenc Hypatontól. És a nagy lendület is, Norma Jean Martinnal az Out of My Head. A következő zenei órát ezzel indítom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Kiderülhetett, hogy kit és miért szeretnek jobban a szúnyogok. Az égő, viszkető szúnyog csípések sajátosan nyári problémát jelentenek, azonban nem mindenkit érint a dolog egyformán. Egyes embereket láthatólag sokkal jobban kedvelnek a vérszívók, mint másokat. A kutatók a BBC bevonásával összegyűjtötték azokat a tényezőket, amik vonzóvá tehetnek egy embert a szúnyogok számára. A kellemetlen csípésekért kizárólag a nőstény szúnyogok a felelősek, azért szívnak vért, mert abból jutnak a szaporodásukhoz szükséges fontos fehérjékhez. Prédájukat vizuális és szagjelek alapján kutatják fel. Ilyen szagjel az általunk kilélegzett széndioxid is. Ebből a szempontból a célponttá válás összefügghet az életkorral is, ugyanis a felnőttek méretükből adódóan több széndioxidot bocsátanak ki, mint a gyerekek. A vérszívókat a meleg és a nedvesség is vonza, emiatt várandós nők gyakrabban kerülhetnek az étlapjukra. A terhesség ugyanis fokozza az anyagcserét és a légzést, így a kismamák szervezete több hőt termel, egyszer s mind több széndioxidot is bocsát ki. A bőrünk illata alapján is könnyebben kiválaszthatnak minket a vérszívók. A bőrön számos olyan mikroorganizmus él, amelyek szénhidrátot, zsírsavak és peptidek lebontása során illékony szerves vegyületeket állítanak elő. Ezek aztán a levegőbe kerülve egyfajta iránytűként vezérlik a szúnyogokat. A bőr mikrobiom több mint 500 illékony vegyületet termelhet, amelyek közül a vérszívók elsősorban az ammónia, a tejsav és a karbonsavak jelenlétére érzékenyek. Mindemellett a csípésre adott testi reakciók is egyénenként eltérőek lehetnek. Korábbi genetikai kutatások erős kapcsolatot találtak az immunrendszer génjei és a szervezet szúnyogcsípésre adott válasza között. Érdekesség, hogy ezek a genetikai régiók átfedést mutattak azokkal a génterületekkel is, amelyek az allergiás reakciókkal hozhatók összefüggésbe. Magyarán vannak, akik hajlamosabbak az igazán nagyra duzzadó és kínzóan viszkető csípésekre, ami arra is kihatással lehet, hogy mennyire érzik magukat szúnyogmágnesnek.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, picivel 3 óra után hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és fordultunk a Rádió 1 stage-en, a Strandfesztiválon is, Lotfi Begi után már Jauria lemez játszók mögött, ő pörgeti a legnagyobb kedvenceket ott, itt az adásban pedig én, most J-Lo-tól, David Guetta-tól, a Save Me Tonight az igazi mai slágerek között.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió

0: fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
1: Mi játsszuk az igazi ma is

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, most pedig az az előadó, aki az MTV VMA gálán a második legtöbb jelölést kapta, Taylor Swift, az első egyébként Madonna lett, ez a The Fate of Ophelia a rádió egyen.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és egy igazi hazai fesztivál kedvenc, és ha már fesztiválok, akkor mi tényleg kifacsarjuk még, ami a nyárban van 100%-osan. Most ugye még a Strandfesztiválon pörög a rádió esztés, de nem fog sokat pihenni, mert hogy néhány nap múlva jövő héten szerdán már a szegedi ifjúsági napokon kezd tényleg, amit lehet ebből a nyárból kihozunk, és amennyi igazi mai sláger csak lehet ebben az órában is lejátszuk, itt egy újabb. Egy vadi új a Swiss Disco-tól, Rehab-től, Sam Feltől, a nagy kedvenc a Sleep Tonight, amit már is indítok.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól pedig ma is jönnek Balázsik a Balázsik Weekenden, holnap pedig visszatérnek a Szabiból, és reggel 6-tól élőben indítják a műsort, én pedig ezt indítom a következő zené óra elején. Az igazi mai slágerek között a Hearst dalával Purple Disco Machine jön a Wonderful Life pár percen belül itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Európa top listáján Budapest magas a szingli nők aránya a fővárosban. Nem csak a fürdők, a romkocsmák és a dunai panoráma miatt figyelnek Budapestre. Egy friss nemzetközi összeállítás szerint ugyanis a magyar főváros Európa egyik olyan városa, ahol kiemelkedően magas a szingli nők aránya. A görög hírportál rangsora ezúttal nem turisztikai látványosságok vagy gasztronómiai élmények alapján értékelte a városokat, hanem demográfiai mutatók szerint. A lista azt vizsgálta, hogy hol a legmagasabb a nők aránya a férfiakhoz képest, illetve hogy hol élhet a legtöbb egyedülálló nő Európában. Budapest a 10. helyen végzett a top listán. Az indoklás szerint a fővárosban 114%-os a nő-férfi aránya nők javára. A portál úgy fogalmaz, hogy a modern karrierközpontú életvitel, a pezsgő kulturális és éjszakai élet, valamint a nagyvárosi dinamika mind hozzájárul ahhoz, hogy sok független, önálló nő él a városban. A cikk kiemeli Budapest építészeti örökségét, történelmi hangulatát és a romkocsmákra épülő társasági életet is, amelyek a város nemzetközi vonzerejének fontos elemei. A rangsor első helyén pedig Riga végzett, amelyet Porto és Szalamanka követ, a listán szerepel még Thessaloniki, Lisszabon, Varsó és Madrid is. A portál megjegyzi, hogy a társkereső alkalmazások használatában is aktív a magyar főváros, ami tovább erősíti Budapest randi fővárosi jellegét. A demográfiai adatok természetesen nem jelentenek garanciát a sikeres pártalálásra, de a számok alapján Budapest valóban olyan európai nagyváros, ahol a nemek aránya és a társasági élet intenzitása különösen érdekes képet mutat. Az indoklás szerint a modern életvitel, a karrierfókusz és a pezsgő éjszaka élet mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy Budapest rengeteg független, céltudatos és egyedülálló nő otthona legyen.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mi pedig szépen lassan kezdjük összepakolni a Rádió Esztizset a Strandfesztiválon. Azért, hogy jövő héten szerdán újra felépítsük Szegeden, a Szegedi Ifjúsági Napokon, sőt ott kettő helyszínnel is készülünk, szóval távolról sem állunk meg, és itt adásban sem, mert hogy jönnek az igazi mai slágerek, sőt most egy Rádió 1 DJ-t választottam, aki természetesen a színen is ott lesz velünk, DJ Metzger Miki, Nagy Bogival és Miss Mooddal jön az igazi mai sláger az Éden, itt a Rádió 1-en.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ahogy ígértem, ebben az órában extra sok újdonság, most például Kamráttól, aki volt már zsűritag is a német Voice-ban néhány évvel ezelőtt. Ez meg az aktuális kedvencünk tőle, a Hug Yourself itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát mindenkinek!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Shakirát választottam, aki szeptember 18-án kezdi a következő világkörüli turnéját. 12 egymás utáni koncerttel Madridban, Spanyolországban. 12 teltházat csinált, hát ez valami elképesztő. Ez meg, ahogy ígértem, az aktuális kedvencünk tőle. Shakira érkezik, és a Die Die

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Önkormányzati bérlakásokra pályázhatnak a fiatal párok. Hamisan vádolta meg lopással az unokáját egy lenti férfi. Sok napsütés és 26 fok várható ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátát hallják. Három önkormányzati bérlakásra írt ki pályázatot Nagy Kanizsa önkormányzata. Mindhárom garzon a Dózsa-György utcában van, 40 négyzetméteresek és helyreállított állapotban vannak, ez olvasható a Kanizsai Médiaház oldalán. A lakásokra azok a fiatal házaspárok vagy élettársi viszonyban élők pályázhatnak, akik még nem töltötték be a 40. életévüket. A pályázatokat személyesen a polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben vagy ügyfélkapun keresztül elektronikusan, illetve postai úton is be lehet nyújtani. A pályázat nyomtatványokat pedig a nagykanizsa.hu oldalról lehet letölteni. A jelentkezéseket augusztus 28-áig várják. Minden további részletet a város honlapján találnak. Több mint 900 esetben segítettek a nyáron a vöröskeresztes fiatalok a Balatonparton. Véget ért a Magyar Vöröskereszt nyári elsősegélynyújtó szolgálata, amelyben július elejétől augusztus 20-áig összesen 300 képzett önkéntes vigyázott a fürdőzőkre 10 kijelölt strandon, ezt mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet szakmai főigazgató helyettese.
3: Kagylóvágások, pózsolások, rovarcsípések voltak jellemzőek, találkoztak törésekkel, és nyilván ilyen esetben a mentőszolgálat bevonásával tették meg az ellátásokat azokon a helyszíneken, ahol szerepet vállalnak, a strandot üzemeltető, illetve a strandon pihenni vágyó embereknek is egy nagyobb biztonságot ad. Nem sérülésekkel, hanem egyéb módon is akár tanácsadásokkal lehet fordulni az önkénteseinkhez.
2: Vádat emeltek egy lenti férfi ellen, mert hamisan vádolta meg lopással az unokáját. A 71 éves lentiben élő férfi a telefonján nem tudta hívni a rendőröket, ezért a gondos óráján jelentette be, hogy lopás áldozata lett. Azt kérte a diszpécsertől, hogy küldjön hozzá rendőröket, mert az unokája lopott el tőle 100 000 forintot. A helyszínre érkező rendőröknek azt mondta, hogy az ablakban egy borítékban volt a pénz, csak hogy eltűnt, és biztosan az unokája tette el. Az intézkedő egyenruhások meghallgatták a vádlottat és a vele egy házban élő szüleit is, majd a helyszínen tapasztaltak alapján azt állapították meg, hogy a férfi hamisan vádolta meg az unokáját, ezért büntető feljelentést tettek ellene, a lenti járási ügyészség pedig vádat is emelt ellene, írja a ZAOL. Száraz napok jönnek, ma estig Zalavár megyében sok napsütés várható, és bár lehetnek fátyol és gomoly felhők az égen, de esőre sehol nem kell számítani, a szél viszont sok felé megélénkül. Az elmúlt napokhoz képest egy picit hűvösebb lesz, 25-26 fokot mérhetünk majd, este pedig 15-17 fokig hűl a levegő. Az előrejelzések szerint még holnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem áztatnak majd minket, és a hajnali 14-15 fok után napközben 25-27 fok között alakul majd a csúcshőmérséklet.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Kiderülhetett, hogy kit és miért szeretnek jobban a szúnyogok. Az égő, viszkető szúnyog csípések sajátosan nyári problémát jelentenek, azonban nem mindenkit érint a dolog egyformán. Egyes embereket láthatólag sokkal jobban kedvelnek a vérszívók, mint másokat. A kutatók a BBC bevonásával összegyűjtötték azokat a tényezőket, amik vonzóvá tehetnek egy embert a szúnyogok számára. A kellemetlen csípésekért kizárólag a nőstény szúnyogok a felelősek, azért szívnak vért, mert abból jutnak a szaporodásukhoz szükséges fontos fehérjékhez. Prédájukat vizuális és szagjelek alapján kutatják fel. Ilyen szagjel az általunk kilélegzett széndioxid is. Ebből a szempontból a célponttá válás összefügghet az életkorral is, ugyanis a felnőttek méretükből adódóan több széndioxidot bocsátanak ki, mint a gyerekek. A vérszívókat a meleg és a nedvesség is vonza, emiatt várandós nők gyakrabban kerülhetnek az étlapjukra. A terhesség ugyanis fokozza az anyagcserét és a légzést, így a kismamák szervezete több hőt termel, egyszer s mint több széndioxidot is bocsát ki. A bőrünk illata alapján is könnyebben kiválaszthatnak minket a vérszívók. A bőrön számos olyan mikroorganizmus él, amelyek szénhidrátot, zsírsavak és peptidek lebontása során illékony szerves vegyületeket állítanak elő. Ezek aztán a levegőbe kerülve egyfajta iránytűként vezérlik a szúnyogokat. A bőr mikrobiom több mint 500 illékony vegyületet termelhet, amelyek közül a vérszívók agresszívók elsősorban az ammónia, a tejsav és a karbonsavak jelenlétére érzékenyek. Mindemellett a csípésre adott testi reakciók is egyénenként eltérőek lehetnek. Korábbi genetikai kutatások erős kapcsolatot találtak az immunrendszer génjei és a szervezet szúnyogcsípésre adott válasza között. Érdekesség, hogy ezek a genetikai régiók átfedést mutattak azokkal a génterületekkel is, amelyek az allergiás reakciókkal hozhatók összefüggésbe. Magyarán vannak, akik hajlamosabbak az igazán nagyra duzzadó és kínzóan viszkető csípésekre, ami arra is kihatással lehet, hogy mennyire érzik magukat szúnyogmágnesnek.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a Rádió Egyik csak igazi mai sláger. Megy, szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után járunk, 8 perccel egészen pontosan. Augusztus 23-a van, a Bencék a névnaposok. Ő pedig Minelli, mert hogy na, továbbra is nálunk szólnak a legnagyobb kedvencek. Ez a Rám Pám Pám, szép reggelt!

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Most viszont egy picit lassulunk, de egy szenzációs dalt választottam, rég hallottuk. Wiz Khalifa, Charlie Puth és a See You Again. Pic

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Az időre talán a mai napon a legjobb jelző az, hogy változékony, de azért továbbra is nyárias. Hát esőre viszont nem kell készülni. Igazi mai slágerekre viszont igen, a hírek után Meghan Trainor és az All About the Bass, amit indítok. Because you know I'm all about that bass, no trouble.
1: I'm all about that bass, no trouble. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Európa toplistáján Budapest magas a szingli nők aránya a fővárosban. Nem csak a fürdők, a romkocsmák és a dunai panoráma miatt figyelnek Budapestre. Egy friss nemzetközi összeállítás szerint ugyanis a magyar főváros Európa egyik olyan városa, ahol kiemelkedően magas a szingli nők aránya. A görög hírportál rangsora ezúttal nem turisztikai látványosságok vagy gasztronómiai élmények alapján értékelte a városokat, hanem demográfiai mutatók szerint. A lista azt vizsgálta, hogy hol a legmagasabb a nők aránya a férfiakhoz képest, illetve hogy hol élhet a legtöbb egyedülálló nő Európában. Budapest a 10. helyen végzett a top listán. Az indoklás szerint a fővárosban 114%-os a nő-férfi aránya nők javára. A portál úgy fogalmaz, hogy a modern karrierközpontú életvitel, a pezsgő kulturális és éjszakai élet, valamint a nagyvárosi dinamika mind hozzájárul ahhoz, hogy sok független, önálló nő él a városban. A cikk kiemeli Budapest építészeti örökségét, történelmi hangulatát és a romkocsmákra épülő társasági életet is, amelyek a város nemzetközi vonzerejének fontos elemei. A rangsor első helyén pedig Riga végzett, amelyet Porto és Salamanca követ, a listán szerepel még Thessaloniki, Lisszabon, Varsó és Madrid is. A portál megjegyzi, hogy a társkereső alkalmazások használatában is aktív a magyar főváros, ami tovább erősíti Budapest randi főváros jellegét. A demográfiai adatok természetesen nem jelentenek garanciát a sikeres pártalálásra, de a számok alapján Budapest valóban olyan európai nagyváros, ahol a nemek aránya és a társasági élet intenzitása különösen érdekes képet mutat. Az indoklás szerint a modern életvitel, a karrierfókusz és a pezsgő éjszakai élet mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy Budapest rengeteg független, céltudatos és egyedülálló nő otthona legyen.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió X!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szabadkon is a legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Keresi a fellépőit a Zenél a Város programsorozat. Gyenesdiáson lesz ma a Nemzeti Vágta előfutama. A napos időben ma 26 fokig melegszik a levegő. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Víztudatos kertészkedés, ez a címe a Nébih tájékoztató anyagának, amit a kertművelő.hu oldalon érhetünk el. A kiadvány közérthető, gyakorlati példákon keresztül mutatja be, hogy hogyan használhatjuk a kertünkben okosan a vizet, ezt mondta rádiónknak Várszegi Gábor, a Nébih mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatója.
2: Abban segít az embereknek, hogy hogyan tudják megtartani azt a egyre kevesebb rendelkezésünkre álló vizet a növények számára. Mikor öntözzenek, milyen mennyiségben öntözzenek, mire figyeljenek annak érdekében, hogy azért ez a kertészkedés ez mégis eredményes és örömteli tevékenység legyen a számukra. Vannak olyan apróbb technikák, amikkel nagyon sok vizet lehet spórolni. Jóval kevesebb öntözéssel életben tarthatóak a növényeink.
1: Fellépők jelentkezését várják a Zenél a Város elnevezésű programsorozatra. Zenészek, kórusok, iskolák, óvodák, közösségek vagy akár civilek is csatlakozhatnak a kezdeményezéshez, amelynek keretében október 1-én a Zenevilágnapján Kanizsa különböző pontjain csendülnek fel a dallamok. Nem nagy koncertekben kell gondolkodniuk, hanem rövid 15-20 perces produkciókban, hogy minél több helyszínre eljuthassanak, ezt mondta a Kanizsai Médiaháznak Barát Adrián, a Farkas Ferenc Zene és Aranymetszés alapfokú művészeti is iskola igazgatója. Akik szeretnének fellépni, azok szeptember 10-ig jelentkezhetnek erre a művészeti iskolában. Gyenesdiáson rendezik meg a Nemzeti Vágta előfutamát, a Festetics Vágtát. Ma a faludi síkon csapnak össze a lovasok, az idei megmérettetésen a felnőtt mezőnyben 12 nagy lovas, a fiatalabbak között pedig 6 kis huszár és 4 gyerek huszár méri össze a tudását és gyorsaságát a Nemzeti Vágtán való kvalifikációért, ez olvasható a Nemzeti Vágta honlapján. Az esemény legnagyobb szenzációja pedig a kétszeres Nemzeti Vágta győztes ló Fantázia visszatérése lesz, aki a vajdasági Temerin település képviselet újra rajthoz áll az előfutamon. A látványos futamok mellett színes programok is várják az érdeklődőket, hagyományőrző lovas produkció, kutyás bemutatók, solymászat, játszóház, kézműves vásár és Ízek utcája is szerepel az események között. A rendezvény ingyenes. Eddig biztosan nem kellenek az esernyők. Ma estig sokat süt majd a nap, és bár fátyol és gomoly felhők is lehetnek az égen, de záporokra sehol nem kell számítani. A szél viszont sok felé megerősödik. 25-26 fok között alakul ma a hőmérséklet, éjszaka pedig 15-17 fokig hűl a levegő. A meteorológusok szerint még holnap is sok napsütésben bízhatunk, esők sehol nem alakulnak ki, és a hűvös hajnal után napközben 25-27 fok várható. Kedden viszont már bárhol eleredhet az eső.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

hétvégét. Még van egy nap a hosszú hétvégéből, szóval élvezzük ki. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Ebben az órában is hozom a legnagyobb kedvenceket. Most például egy olyan dalt, ami egy csomó rekordot megdöntött. Például az első héten a megjelenése után a legtöbbet streamelt dal lett, utána a leggyorsabban 112 nap alatt egyébként ez érte el az 1 milliárdos streamelést. Mindemellé pedig azóta is a 100 legtöbbet streamelt dal között van. Mondjuk úgy, hogy nagy kedvenc. Miley Cyrus és a Flowers, ezt indítom a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger meg.

csak igazi mai sláger megy. Hát ez oda hozott egy kis fesztivál hangulatot. Így negyed hétkor. Tudom, picit korai, de azért kell ez, mert hogy van még ebben a nyárban fesztivál tartalom. Jövő héten a Rádió 1 utazik Szegedre. A Szegedi Ifjúsági Napokra, ahol két helyszínnel is várunk majd mindenkit. Ez pedig egy újabb nagy kedvenc, most Lóitól a Get Lucky, amit indítok.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A legfrissebb infok után is konkrétan azt az énekesnőt hozom, akit nagyon sokáig nem hagyott a kiadója énekelni, mert hogy nagyon jó dalszerző volt, egy csomó nagy slágert írt különböző előadóknak, többek között Eminemnek és Rihannának is, és amikor azt mondta, hogy ő is énekelne, attól féltek, hogy ez majd a dalszerzés rovására megy, hát nem ment. És milyen jó, hogy énekel, mert hogy óriási kedvenceket készít Bibi Rexa, aki a hírek után a Faithless dallal és a New Religion-nel érkezik mindjárt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szabadkon is a legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Sok gólyapár rakott fészket idén Zalavár megyében, horgászversenyek lesznek jövő héten a csónakázó tónál, napos meleg, száraz időre számíthatunk ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Bár enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz ugyanis hosszabb távon is fontos, hogy megfontoltan használjuk a csapvizet. Erre hívta fel a figyelmet Kreitner Krisztina, a Magyar Vízi Közműszövetség főtitkára.
2: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el. Főzésre és ivásra 2-3, maximum 4 litert, és a többit az tisztálkodásra, locsolásra, minden egyébre. És az lenne nagyon fontos ezekben a napokban, hogy ne kádban fürödjünk, hanem zuhanyozzunk. Mellőzzük az utak, járdák locsolását, mert hogy nagyobb szükség van arra a vízre, hogy azt meg tudjuk inni, el tudjuk fogyasztani.
1: Korlátozások léptek életbe az aszály miatt a zalai folyókon. A vízkészlet már annyira lecsökkent, hogy ez veszélyezteti a vízi ökoszisztémákat, ezért megtiltotta az eddig engedélyezett vízhasználatot a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. Az intézkedés pedig a Kerkát, a Zala folyót és a principális csatornát érinti, írja a ZAOL. Ezekben a vízfolyásokban most szüneteltetni kell a vízkivételt. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor ökológiai vagy halgazdálkodási céllal vesznek ki vizet a folyókból. Sok gólyapár fészkelt idén Zalában, összesen 174-et regisztrált a Magyar Madártani Egyesület zalai csoportja, nagyjából annyit, mint tavaly. Bár a párok száma igen kecsegtető volt, viszont a kirepült fiókák száma alacsonyabb lett az elmúlt évekhez képest, összesen 374-et számoltak meg. Ezt mondta a Kanizsai Médiaháznak száz előtt a Madártani Egyesület zalai csoportjának titkára. Azt is hozzátette, hogy a madarak a következő napokban megkezdik a vonulásukat és elhagyják hazánkat. Kétnapos horgászversenyt rendeznek jövő héten a csónakázó tónál, a 24. veterán országos bajnokságot és a 20. mozgáskorlátozott országos bajnokságot is itt rendezik. Összesen 23 versenyző küzd majd a bajnoki címekért, a mezőny úszós módszerrel horgászik, a versenyzők pedig a tó nyugati oldalán található versenypálya egy rövidebb szakaszát foglalják el, írja a Zalakocka. A két országos bajnokság jövő héten szerdától vasárnapig tart, a házigazdák pedig már javában készülnek a versenyekre. Száraz napok jönnek, ma estig Zalavár megyében sok napsütés várható, és bár lehetnek fátyol és gomoly felhők az égen, de esőre sehol nem kell számítani, a szél viszont sok felé megélénkül. Az elmúlt napokhoz képest egy picit hűvösebb lesz, 25-26 fokot mérhetünk majd, este pedig 15-17 fokig hűl a levegő. Az előrejelzések szerint még holnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem áztatnak majd minket, és a hajnali 14-15 fok után napközben 25-27 fok között alakul majd a csúcshőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, és akkor most egy jó kis nyugat-európai kollab, Angliából a Swiss Disco, Hollandiában Sam Feld, és mellettük még a holland-marokkói Rehab. Na ők jönnek most az aktuális kedvenccel, az igazi mai slágerek között ez a Sleep Tonight itt a Rádió 1-en picivel 3/4 hét előtt.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és remélem tegnap este mindenki ránk figyelt, mert hogy 6 órától 7 óráig élőben mixelt nálunk a stúdióból a világhírű Blond is. Hát valami szenzációs élmény volt, és még egy picit most is ennek a hatása alatt az ő igazi mai slágerét választottam. Blond is, Lovers on the Dance Floor, ez jön már is a rádió egyen. Szép reggelt!

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Jó kis órát zártunk, és milyen jó kis órát indítunk mindjárt. A hosszú étvége negyedik napján pár perc és Hypaton érkezik. Az igazi mai slágerek között az Out of My Head Norma Jean Martinnal közösen, aki pedig üzenne a számunk 0620-311-111. Szép reggelt, jó hétvégét!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
6: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
7: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
6: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
8: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
9: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Önkormányzati bérlakásokra pályázhatnak a fiatal párok. Hamisan vádolta meg lopással az unokáját egy lenti férfi. Sok napsütés és 26 fok várható ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Három önkormányzati bérlakásra írt ki pályázatot Nagy Kanizsa önkormányzata. Mindhárom garzon a Dózsa-György utcában van, 40 négyzetméteresek és helyreállított állapotban vannak, ez olvasható a Kanizsai Médiaház oldalán. A lakásokra azok a fiatal házaspárok vagy élettársi viszonyban élők pályázhatnak, akik még nem töltötték be a 40. életévüket. A pályázatokat személyesen a polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben vagy ügyfélkapun keresztül elektronikusan, illetve postai úton is be lehet nyújtani. A pályázati nyomtatványokat pedig a nagykanizsa.hu oldalról lehet letölteni, a jelentkezéseket augusztus 28-áig várják. Minden további részletet a város honlapján találnak. Több mint 900 esetben segítettek a nyáron a vöröskeresztes fiatalok a Balatonparton. Véget ért a Magyar Vöröskereszt nyári elsősegély nyújtó szolgálata, amelyben július elejétől augusztus 20-áig összesen 300 képzett önkéntes vigyázott a fürdőzőkre 10 kijelölt strandon, ezt mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet szakmai főigazgató helyettese.
2: Kagylóvágások, porzsolások, rovarcsípések voltak jellemzőek, találkoztak törésekkel, és nyilván ilyen esetben a mentőszolgálat bevonásával tették meg az ellátásokat. Azokon a helyszíneken, ahol szerepet vállalnak, a strandot üzemeltető, illetve a strandon pihenni vágyó embereknek is egy nagyobb biztonságot ad, nem sérülésekkel, hanem egyéb módon is, akár tanácsadásokkal lehet fordulni az önkénteseinkhez.
1: Vádat emeltek egy lenti férfi ellen, mert hamisan vádolta meg lopással az unokáját. A 71 éves lentiben élő férfi a telefonján nem tudta hívni a rendőröket, ezért a gondos óráján jelentette be, hogy lopás áldozata lett. Azt kérte a diszpécsertől, hogy küldjön hozzá rendőröket, mert az unokája lopott el tőle 100 000 forintot. A helyszínre érkező rendőröknek azt mondta, hogy az ablakban egy borítékban volt a pénz, csak hogy eltűnt, és biztosan az unokája tette el. Az intézkedő egyenruhások meghallgatták a vádlottat és a vele egy házban élő szüleit is, majd a helyszínen tapasztaltak alapján azt állapították meg, hogy a férfi hamisan vádolta meg az unokáját, ezért büntető feljelentést tettek ellene, a lenti járási ügyészség pedig vádat is emelt ellene, írja a ZAOL. Keddig biztosan nem kellenek az esernyők. Ma estig sokat süt majd a nap, és bár fátyol és gomoly felhők is lehetnek az égen, de záporokra sehol nem kell számítani. A szél viszont sok felé megerősödik. 25-26 fok között alakul ma a hőmérséklet, éjszaka pedig 15-17 fokig hűl a levegő. A meteorológusok szerint még holnap is sok napsütésben bízhatunk, esők sehol nem alakulnak ki, és a hűvös hajnal után napközben 25-27 fok várható. Kedden viszont már bárhol eleredhet az eső.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
3: Rádió 1.
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, már 7 óra után járunk, és Ed Sheeran jön, aki néhány nappal ezelőtt hivatalosan is bejelentette, hogy nagyon komolyan dolgoznak egy 2027-es világkörüli turnén, amiben Európát is érintik majd. Az okés, az rendben van, ez meg a nagy kedvenc tőle, a Camera City remixében, ezt indítom már is, szép reggelt, jó hétvégét!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Ez a Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Rádió Egy DJ-t hozok, Regán Lilit, aki jövő héten utazik Szegedre, mert hogy ő is felép a Rádió Stage-en, vagyis hát mit beszélek, Stage-en, mert hogy a szegedi ifjúsági napokon két helyszínnel is várunk mindenkit, és természetesen Regán Lilivel, aki most az igazi mai slágert hozza, ez a Heal Me, amit indítok.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok!

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Yo, what's up? This is Mike Posner.
1: Csak igazi mai sláger.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Keresi a fellépőit a Zenél a Város programsorozat. Gyenes Díjáson lesz ma a Nemzeti Vágta előfutama. A napos időben ma 26 fokig melegszik a levegő. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Víztudatos kertészkedés, ez a címe a Nébih tájékoztató anyagának, amit a kertművelő.hu oldalon érhetünk el. A kiadvány közérthető, gyakorlati példákon keresztül mutatja be, hogy hogyan használhatjuk a kertünkben okosan a vizet, ezt mondta a rádiónknak Várszegi Gábor, a Nébih mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatója.
2: Abban segít az embereknek, hogy hogyan tudják megtartani azt a egyre kevesebb rendelkezésünkre álló vizet a növények számára. Mikor öntözzenek, milyen mennyiségben öntözzenek, mire figyeljenek annak érdekében, hogy ezért ez a kertészkedés ez mégis eredményes és örömteli tevékenység legyen a számukra. Vannak olyan apróbb technikák, amikkel nagyon sok vizet lehet spórolni, jóval kevesebb öntözéssel életben tarthatóak a növényeink.
1: Fellépők jelentkezését várják a Zenél a Város elnevezésű programsorozatra. Zenészek, kórusok, iskolák, óvodák, közösségek vagy akár civilek is csatlakozhatnak a kezdeményezéshez, amelynek keretében október 1-én a Zenevilágnapján Kanizsa különböző pontjain csendülnek fel a dallamok. Nem nagy koncertekben kell gondolkodniuk, hanem rövid 15-20 perces produkciókban, hogy minél több helyszínre eljuthassanak, ezt mondta a Kanizsai Médiaháznak Barát Adrien, a Farkas Ferenc Zene és Aranymetszés alapfokú művészeti iskola igazgatója. Akik szeretnének fellépni, azok szeptember 10-ig jelentkezhetnek erre a művészeti iskolában. Gyenes Díjáson rendezik meg a Nemzeti Vágta előfutamát, a Festetics Vágtát. Ma a faludi síkon csapnak össze a lovasok, az idei megmérettetésen a felnőtt mezőnyben 12 nagy lovas, a fiatalabbak között pedig 6 kis huszár és 4 gyerek huszár méri össze a tudását és gyorsaságát a Nemzeti Vágtán való kvalifikációért, ez olvasható a Nemzeti Vágta honlapján. Az esemény legnagyobb szenzációja pedig a kétszeres Nemzeti Vágta győztes ló Fantázia visszatérése lesz, aki a vajdasági Temerin település képviseleti újra rajthoz áll az előfutamon. A látványos futamok mellett színes programok is várják az érdeklődőket, hagyományőrző lovas produkció, kutyás bemutatók, solymászat, játszóház, kézműves vásár és ízek utcája is szerepel az események között. A rendezvény ingyenes. Száraz napok jönnek, ma estig Zalavár megyében sok napsütés várható, és bár lehetnek fátyol és gomoly felhők az égen, de esőre sehol nem kell számítani, a szél viszont sok felé megélénkül. Az elmúlt napokhoz képest egy picit hűvösebb lesz, 25-26 fokot mérhetünk majd, este pedig 15-17 fokig hűl a levegő. Az előrejelzések szerint még holnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem áztatnak majd minket, és a hajnali 14-15 fok után napközben 25-27 fok között alakul majd a csúcs hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és egy olyan hír, amire szerintem büszkék lehetünk. Anton Imbrod rendezi Russell Crowe Vadió és Skiffy akciófilmjét, amiben Priyanka Chopra, Jonas is szerepelni fog, a címe pedig a Blue Fly. A rádió 1.hu-n el is hírunk. Menő, Regarda

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, már csak pár perc és jönnek Balázsik a Balázsik Weekenddel, holnap pedig visszatérnek a Szabiból és reggel 6-tól élőben lesznek itt a stúdióban, addig pedig pörögnek az igazi mai slágerek egymás után, most a legújabbat Shakirától hozom, ez a Die Die, Király Tamást hallottátok, további szép napot, jó hétvégét és jó rádiózást a rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Itt egy Orlen.
5: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az édes burgonya kilója csak 599 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
8: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Balatonpartjainkon is a legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Sok gólyapár rakott fészket idén Zalavár megyében, horgászversenyek lesznek jövő héten a Csónakázó tónál, napos, meleg, száraz időre számíthatunk ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Bár enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz ugyanis hosszabb távon is fontos, hogy megfontoltan használjuk a csapvizet. Erre hívta fel a figyelmet Kreitner Krisztina, a Magyar Vízi Közműszövetség főtitkára.
2: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el. Főzésre és ivásra 2-3, maximum 4 litert, és a többit az tisztálkodásra, locsolásra, minden egyébre. És az lenne a nagyon fontos ezekben a napokban, hogy ne kádban fürödjünk, hanem zuhanyozzunk. Mellőzzük az utak, járdák locsolását, mert hogy nagyobb szükség van arra a vízre, hogy azt meg tudjuk inni, el tudjuk fogyasztani.
1: Korlátozások léptek életbe az aszály miatt a zalai folyókon. A vízkészlet már annyira lecsökkent, hogy ez veszélyezteti a vízi ökoszisztémákat, ezért megtiltotta az eddig engedélyezett vízhasználatot a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. Az intézkedés pedig a Kerkát, a Zala folyót és a principális csatornát érinti, írja a ZAOL. Ezekben a vízfolyásokban most szüneteltetni kell a vízkivételt. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor ökológiai vagy halgazdálkodási céllal vesznek ki vizet a folyókból. Sok gólyapár fészkelt idén Zalában, összesen 174-et regisztrált a Magyar Madártani Egyesület zalai csoportja, nagyjából annyit, mint tavaly. Bár a párok száma igen kecsegtető volt, viszont a kirepült fiókák száma alacsonyabb lett az elmúlt évekhez képest, összesen 374-et számoltak meg. Ezt mondta a Kanizsai Médiaháznak Száz Előd, a Madártani Egyesület zalai csoportjának titkára. Azt is hozzátette, hogy a madarak a következő napokban megkezdik a vonulásukat és elhagyják hazánkat. Kétnapos horgászversenyt rendeznek jövő héten a Csónakázó tónál, a 24. veterán országos bajnokságot és a 20. mozgáskorlátozott országos bajnokságot is itt rendezik. Összesen 23 versenyző küzd majd a bajnoki címekért, a mezőny úszós módszerrel horgászik, a versenyzők pedig a tó nyugati oldalán található versenypálya egy rövidebb szakaszát foglalják el, írja a Zalakocka. A két országos bajnokság jövő héten szerdától vasárnapig tart, a házigazdák pedig már javában készülnek a versenyekre. Eddig biztosan nem kellenek az esernyők. Ma estig sokat süt majd a nap, és bár fátyol és gomoly felhők is lehetnek az égen, de záporokra sehol nem kell számítani. A szél viszont sok felé megerősödik. 25-26 fok között alakul ma a hőmérséklet, éjszaka pedig 15-17 fokig hűl a levegő. A meteorológusok szerint még holnap is sok napsütésben bízhatunk, esők sehol nem alakulnak ki, és a hűvös hajnal után napközben 25-27 fok várható. Kedden viszont már bárhol eleredhet az eső.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
4: Anna, Júli, Sülike!
0: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
4: Rákóczi Feri és
0: Balázs! Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Extra!
5: Hónap utolsó szerdája, úgyhogy gyerekek, gyónásra fel! Szerelmes lettem a haverom feleségébe, brutál együttlétek, lelki kapcsolódások, azonos célok. Terveztük a közös életet, majd aztán mégis maradt a férjénél. Nem mert kilépni, nekem megmarad a tisztalappal kezdés az életem majdnem összes terén. Ezt vállaltam, amikor belevágtam.
6: Nem érzem alatt. Szomorúnak alapvetően a dolgot, ahogy elmeséli a hallgató.
5: Aha.
6: Hát ugye? Van, persze, igen. Hát végigmentél egy folyamaton, hittél valamiben, de azt, amikor mondta, hogy ő ezt választotta, azon úgy kicsit fel is oldozza saját magát. Hát figyelj, ilyen csapdába belelépsz egy csomószor.
5: Igen. A haver az... barátnője nem szép. Annyi szingli csaj van. Annyi.
6: De én a szerelem ez... az meg ilyen.
5: Igen, de hogy van, akire nem lövünk. Mindig van egy döntés, amikor eldöntött, hogy szerelem lesz-e vagy nem. Mindig van az
6: a
5: első...
6: A szexben van döntés, hogy meghúzod-e a haverod csaját, az döntés.
5: Szerintem a havernál is van. Mikor először úgy néz rád, akkor azt lezárod. És azt mondom, hogy én is láttam, hogy te én is úgy néznék, de haver nem.
7: Vagy... De hol ismerkednél máshol?
5: Hát, igen. Annyi szinglinő van, nem áll haverod saját levarrod azért.
6: De lettél szerelmes, hát ne hallod.
5: Mindig van egy pillanat, ahol még megállhatsz.
6: Nagy beszélgetések vannak lelkikötődés. A lelkikötődésben nincs megállás, a szexben van.
5: Nekem egy nő, aki rámegy a barátnője pasiára, vagy egy pasi, aki rámegy a haverja a csajára, az kicsit mindig ilyen ingatag önértékeléssel rendelkező valaki. Neked is van, nekem is lehet. A tiéd, de majd elveszem. Egy nő, aki rámegy egy barátnő pasiára, az rivalizál a barátnővel. Nem szép.
7: Szerelem van.
5: Jó, hát szerelem van. Jó, meggyőzhető vagyok. Akkor
6: oké. Akkor oké.
5: Szeretném meggyőzni, hogy hazudtam éjjel-nappal, hazudtam a családomnak, a barátaimnak, a kollégáimnak is. Azt hazudtam, hogy vakbélműtéten voltam a kórházban, pedig hónapokkal előtte leszerveztem és elmentem Törökországba egy kis plasztikai beavatkozásra. Jövőre is így tervezem a cicimet megcsináltatni. Csak akkor az epém veszik ki, kérlek feloldozást.
6: De nem mondod, hogy nem veszi észre a család, hogy kétszer akkor mellé jössz haza.
7: Kisebb az orrod, vagy van hajad?
6: És közben, hát ja, és közben nincs sebed, ugye, ahol a vakbeledet kivették.
5: A főnököm allergiás a levendula illatára, több évnyi szivatás után elérkezett az idő, hogy elrejtsek az irodájába egy levendulás illatosítót. Napok óta nem találja, és tajtékzik, hogy honnan jön a szag. Ez nem gyónás dicsekvés. Be nem mondjátok a nevet. Azt mondja, oldozatok fel, a kisfiam a suliban barátkozik egy roma származású fiúval, nem örülök neki. Fenntartásaim vannak, előítéletes vagyok, és a szülők is neccesek. Komolyan nem tudom, hogy mit és hogyan mondjam, neki segítsetek.
6: Hát nem neki kéne először, nem a gyerekednek, hanem saját magadnak. Szerintem egy kört futni ezzel a cuccal, hogy attól, hogy roma ez a kisfiú, attól még lehet nagyszerű barát, nagyszerű ember. Pici előítéletes vagy, mint egyébként nagyon sokan ebben a témában.
5: Igen.
6: Tehát ez magadnak kéne lejátszani. Ne azzal indítsuk el, hogy...
5: Segítsetek, mit mondjak a gyereknek? Hogy tudom felhívni rá figyelmet? Ja. Igen, ez így azért fura. Anyukám idős otthonában van, ahova ő akart bemenni, sosem volt túl jó a kapcsolatunk, bemegyek látogatni, de őszintén csak azért, hogy ne legyen lelkiismert furdalásom majd egyszer. Alig várom, hogy eljöjjek onnan, épp elég az a fél óra, amíg ott vagyok. Nagy gonoszság, oldozzatok fel!
7: Hát de ha sohasem volt jó viszonyatok.
6: Hányszor csinálsz ilyet, de hányszor, hogy egyébként a hátad közepére kívánsz valamit.
5: Megcsinálod.
6: Családon belül meg persze, hogy megcsinálod.
7: Nincs ez ezzel baj. Kikopnak egyébként az elején még eljársz, hogy megnyugtasd a lelkismeret.
5: Aztán meghal.
6: Aztán ott hagyod.
7: Aztán meghal. Hetente, aztán havonta, aztán fél évente, és aztán végül.
5: Nem tudom elítélni. Ugye mondhatnánk ítéletet álságosan, hogy jaj, de az anyád be kell járni. Milyen volt a kapcsolatuk? Uh-huh. Szerette a gyerekét? Lehet, hogy bántotta, 50 évig utálta. Tehát érted, ezek egy szülő-gyerek viszonyok, egy közhelyeket lehetne pufogtatni, hogy de az anyád be kell menni, lószart, nem kell bemenni. Ha nem szeretett, szar volt a kapcsolatotok, nem volt ő reflexiója, bántott, borzasztó gyerekkorod volt, miért is kellene? Szóval, hogy ez egy sokkal összetettebb dolog, mint hogy most nagy bölcsességeket mondjuk, menj be, tudd le, gyereki, ne büntesd magad, mert nem tudsz.
6: Igen, de azzal se büntesd magad, hogy nem mész be, és ha anyád a jövő héten meghal, akkor meg lelkifurdalásod.
5: Így van, be kell menni, ott voltál.
6: Ott voltál, igen, letudva.
5: Igen. Két barátom, két feleségével van szexuális kapcsolatom egyszerre. Oldozatok fel, mert ez kiderül, akkor nekem annyi. Hívjuk fel. ez a sztori érdekel, azonnal csörögjük fel.
6: Hogy csinálod?
5: Jó nagy gané vagy. Figyeljetek, ez nekem nagyon érzékeny téma.
7: Na miért?
5: Nem, semmi, nem. Soha nem. Nem erre ugrom. Nekem a barátság az annyira szent, és annyira régi, és annyira 30-40 éves barátaim vannak, gimiből, meg általános iskolából. Tehát nem tudom elképzelni, hogy valaki a barátját és a barátságát beáldozza azért, mert dugni akar egy jót. Ráadásul annyira ganaj, annyira gané, a barátod felesége, és a feleség is nagyon gané, hogy ebbe belemegy. Így két felnőtt ember nem mond erre nemet. És kijátszák azt, akivel te testvéri viszonyban vagy. Nekem a barátság egy testvéri viszony. Én az öt sráccal mi testvérek vagyunk. Tehát, hogy 92 óta tart ez, és olyanok vagyunk, mint a testvérek, vagy hat velem együtt, hatan, heten. Így állunk össze. El nem tudnám képzelni, ráadásul két barátod, két felesége, igazi gané vagy. Igazi gané.
6: És itt még csak szerelem sincs, mint az előző SMS-ben, akit próbáltam védeni.
5: Igen, nem vagy barát.
6: Hogy itt egy egyszerű szex van.
5: Nem vagy a barátjuk, és remélem kiderül.
7: És ha ez a párkapcsolat döglődik éppen, akkor adsz feloldozást?
5: Már melyik párkapcsolat
7: döglődik? Hát, ha a barátodnak a
5: párkapcsolata. Nincs feloldozás. Nem, egy barátnak a feleségére nem. Ő a barátod, ő a testvéred. Vele együtt átéltél egy csomó mindent. Ha elválik, és erre ő igen mond, és azt mondja, figyelj, én elváltam az exem, gyert, csináltok, amit akartok, igen. Azt téged nem jogosít fel, hogy de ne haragudj, haver, nektek döglődött a kapcsolatodok. Hát gondoltam, hogy kicsit belógatom, érted, az ott vagyok. Nem, nincs ilyen, nem. Tehát ez nagyon gennyes.
7: Segít pontot tenni a végére.
5: De ez tényleg, erre nem tudok feloldozást. Nagyon ritkán nem adunk feloldozást, erre nem adok. Én ezt erre nem adok feloldozást. Múlt héten volt a 37. születésnapom, az idejét se tudom, mikor nem telt magányosan és sírással egy születésnap. De alapvetően elfogadtam, hogy csak létezem, de nem élek. Nincs szerelem, nincs család, nincs barátság, csak a végtelen magány. Hú, gyerekek, de durva.
6: Ez kemény. Mondanám, hogy boldog szülinapot.
5: Hát de... itt egy megoldás van.
7: Le kell csapni a barátod csajára.
5: Menj rá, nem létező barátod, nem létező csajára. Ez kemény, figyelj, haver, ez durva. Erre nem is nagyon tudunk mit írni. Mit gyonsz meg? Nincs bűnöd.
7: Hát inkább csak ventilált.
5: Ja, csak ventiláltam. Tinder.
7: De figyelj, lent.
5: Rossz lányok. Valamit csinálj.
7: Lent vagy a gödör alján, innen már csak felfelé visz az út.
6: Igen, hát, de hány éve van?
5: 37
6: lent?
5: Éve
6: mert
5: ott
6: nem
5: van.
6: Nem tudja, hogy ez a hanyadik olyan szülinap, amit egyedül töltött. Tehát ez évek óta fönnálló állapot.
7: Hát most mit mondasz neki?
6: Hát igazdol? Pszichológust, vagy nem tudom, valamit.
5: Ez kemény, ez erre nehéz úgy van, igen.
6: Párom kételkedett bennem, és azt akarta, hogy menjünk el poligráfos vizsgálatra.
7: Na, itt álljunk
6: azt meg. Igen, majd erre várjál, visszatérünk, olvassuk el az SMS-t, és visszatérünk rá. Azt hitte, ezzel meg fog ijeszteni, elmentünk, és gyerekek, át tudtam verni a poligráfot. Két olyan kérdésben, ami szerintem alapból génkód a férfiaknál, az első kérdés, nézette pornót, amióta vele van? Ez volt az első, és fantáziált-e már egy kolléganőről olyat, hogy lefekszik vele? Ez volt a második, mind a két kérdésen átment.
5: Tehát a gép... Elmondom neked, hogy elment egy ilyen süketném a vak magánnyomozóhoz, aki rosszul hirdeti magát a neten, rákötött valami szart, ami egy EKG gép volt. Érted? Egyrészt nem veled át a poligráfot, kettő a feleség vagy a barátnő, mibe van?
6: Na ezt akartam kérdezni.
5: Összerakta a kérdéseket, és az első az kérdés, hogy nézette pornót, mióta vele van.
7: És tehát, hogy fantáziálta esetleg a kolléganőjére.
5: Milyen minőségű párkapcsolatban vannak
7: de
5: emberek?
7: Kérdés,
5: te jó Isten!
7: Eleve, hogy merül fel egy párkapcsolatban az, hogy te meg én jövő héten elmegyünk egy magánnyomozó irodájába, és rákötik a poligráfot.
5: És a fölismerül, miért mész el? Hát. Tehát érted? Tehát, hogy miért vagy ennyire nyomorú?
6: Na.
5: Miért mondod azt, hogy rendben, akkor elmegyek veled poligráf vizsgálatra? Szóval nem áll, de tényleg. Azért az kemény. Azért ez így kemény. Na. Poligráfos vizsgálatra teszik a csávót, igen. A szomszéd srác kint szokott edzeni a kertben, és nagyon izgató hangokat ad ki közben, amit kiülök hallgatni, és izgulok rá. Oldozzatok fel! Wow! Mik történnek itt? Mik történnek?
7: Kis gazolás közben nyöszörök?
5: Igen.
7: Tedi le a kumpli bogarat?
5: Oldozzatok fel, a kolléganőmmel 3 hónapon találkozunk a céges értekezleten, mindig előtte 2-3 héttel leszervezünk az együttlétet, elképesztően jó vele a szex. 30 pluszosak vagyunk, és mindketten 2-3 éve házasok, nem tudok mit csinálni vele, nagyon vonzódunk egymáshoz, de tudjuk kezelni a helyzetet.
6: Ha? Most még.
5: Mondjuk ahhoz friss házasság azért mind a kettő.
6: 2 év.
5: Tehát 2-3 év házasság után még azért így ebben a formában még azért az úgy izzani szokott. De már most mind a ketten itt félrekufircolás van. Hát nem. Az...
6: Na, ugye véleményes legalábbis.
5: De miért nem vagytok együtt, inkább is hagyjátok ott a férjeteket és a feleségeteket. Oldozzatok fel, az asszony elmondta, hogy várandós, de nagyon megrémültem, hirtelen inkább beszartam, mint örültem. Ezt figyelj, ez tök természetes. Tök jó, tök jó, hogy nem maszkolod el ezt az érzést, meg lehet tőle érni, megijedsz, beleállsz, csinálod. Rendben van. Tehát ez az, hogy megijedsz és nem örülsz, nem is kézzel fogható még az elején egy férfinek, ez egy nőnek talán ebben a formában könnyebb, úgyhogy ezzel nincsen semmi baj. Magamtól kérek bocsánatot, hogy annyira unalmas az életem, hogy nincs mit meggyújnyak nektek, pedig tényleg szívesen írnék valamit, amit nem tudtok feloldozni. Ez milyen? Nem tud mit meggyújni, érted? Gondold, de milyen élete lehet. Nagyon jó.
7: Nincsenek kilengések.
5: Volt feleségem, megcsaltam, a mostani páromnak elmeséltem az életem, az ott állandóan gyanúsítgatás az életem, sose léptem félre mellette, nem úgy, mint ő velem szemben. Ha nem lenne közös gyermekünk, hát imádok, már elhagytam volna, adjatok erőt. Hú, az milyen nehéz, tehát, hogy őszinte vagy, elmondod neki a régi életedet, és ő azzal visszaél is a szemedre veti, az nem szép.
7: Hát nem, ez a nőnek a belső bizonytalansága.
5: Abszolút.
7: Mert ő is attól fél, hogy erre a sorsra jut.
5: Igen.
7: Hogyha volt egy ilyen combos múlt.
5: Igen. Két gyerekes anyuka vagyok, néha azt mondom este a férjemnek, hogy túlóráznom kell, pedig nem. Nem csinálok semmit, csak kocsikázom, és közben megvárom, hogy megfürdesse, és megvacsoráztassa a két gyereket. Oldozzatok fel, nem minden nap csinálom. Tök igazad van, semmi baj nincs
7: vele.
5: Semmi baj nincs vele. Nem vagy rossz
6: és
5: anya.
6: És közben a feleséged otthon egyedül szenved a gyerekkel.
5: A férje, férje.
6: Az is.
5: Szenvedjen.
6: Hát milyen anya vagy te?
5: Szenvedjen, tök igazad van, menjél, autózzál, semmi baj nem lesz a gyerekeknek. A férjed jobb apa lesz, ellátja őket, kötődnek hozzá. Tök jó.
7: Hát és egy kicsit... heti öt alkalom ezt ő csinálja, és azt a kettőt.
5: Igen. Mikor a hétből hetet autózol, picit erős, de...
6: Hogy kezdjél gondolkodni?
5: Igen, de hogy abszolút megértjük, és ne átkozd ezért magad. Minden nő egy kicsit csalhat a gyermeknevelésben, minden nő egy kicsit lóghat, minden nő egy kicsit adhat magának önidőt, ettől nem vagy rossz anya, ne legyen lelkiismeretlen. Ha már lógsz, akkor ne büntesd magad, vagy ne lógj. 31 éves nő vagyok, nagyon boldog házasságban élek, a férjem a legjobb barátom, és egyben nagyon sok időt töltünk együtt, és minden tökéletes, de nem akarunk gyereket, én viszont nem akarom megbánni sem később, bárcsak elengedhetném teljesen, és tudhatnám előre, hogy nem fogom megbánni.
7: Van egy dilemma.
5: Semmiről nem vagy lemaradva. Tehát lehet, hogy pont 5 év múlva fog még nagyon megváltozni, kiéltétek magatokat, jöttetek, mentek, utaztatok, minden jó, és 5 év múlva azt mondta, hogy oké, tehát most ha 40 éves lennél, azt mondta, nem lehet, hogy szorult az idő, de 30 évesen te nem akarsz gyereket, adj időt még magadnak erre, ez 35 éves lehet, egyszer fölkelsz, ránézel egy babakocsira, elsírod magad, és azt mondta, igen, megérettem, jöjjön a gyermek. Nem vagy lemaradva, ne sürgesd, semmi baj. Jobb egy érett nő, aki gyereket vállal, mint egy éretlen, aki korán szül, de aztán az egészet tönkre teszi. Szóval, hogy ez nem baj. Nem kell még 31 évesen mindenképpen gyerekre vágyni. 38, 39, 36 évesen szülsz egyet.
6: Ma már ez nem egy csoda, hogy abszolút. Valaki 35 után szül. Sőt.
5: Semmi baj. És nagyon sokat változol még a következő 5-8 évben, amit most még nem is tudsz magadról. Ez még hozhat egy olyan érést, vagy egy olyan változást, amire egyszer csak azt mondta, hogy oké, szülök egyet, jöjjön, felkészültem rá. Nem kell 30 évesen kész anyaként gondolkodnod arra, hogy... És az sem baj, ha végsem nem. Egyáltalán nem fogsz akarni, és nem szülsz.
7: Marika vagyok, 70. Ki az a fiatalember, aki megcsinálja a számom fiatalató?
5: Igen. Decemberben írtam nektek, hogy nem merek szakítani, a párommal beteg lett, viszont azóta meglépték, és azóta új kapcsolatom lett. Soha nem voltam boldogabb. Köszi a bíztatás, srácok. Azt mondja, hogy egyedülálló anyaként szoktam néhány napra menni Olaszországba, egyszer vittem a gyereket is, de csak szenvedés volt, mert nyüglődött, pedig már 10 éves, szóval megbeszéltük, hogy jobb mindkettőnknek, ha egyedül megyek, de kicsit elgondolkozom, hogy ez mennyire helyes.
6: Hát ha megbeszéltétek.
7: Figyelj, nem fogja megbánni, 2 gyerekem van, az életemet megeszik.
5: Na látod, itt van. Igen. 37 éves vagyok, én sem akarok egy gyereket, de nem tudom, hogy mondjam el neki. Ez is jó egyébként. Szóval visszatérve, menjél egyedül? Hát nincs itt kőbevésve semmi, gyerekek. Meg kell menni egyedül, ha jól érzed magad. Az, hogy a gyereked nyüglődik egy olaszországi nyaraláson 10 éve ott, azért valamit elcsesztél. De nincs ezzel baj. Miért nem mennél egyedül? 10 éves a gyerek, el van a pároddal, elmész 3 napra egyedül, jól érzed magad, van önidőd. Nem kell átkozni magunkat mindenért, mint amennyire az élet átkoz, vagy más átkoz bennünket, de tényleg.
7: Tehát, hogy... Nem kell félni az egyedül léttől. Sőt.
5: Nem vagy ettől rossz anya.
7: A legjobb dolog, amikor néha magad vagy egy picit a gondolataiddal, egyedül csinálsz valamit, egyedül utazol, egyedül mész moziba, egyedül eszel, rendezed a kis gondolataidat.
5: Igen. Tudjátok, mit imádok ebben? Az, hogy én mindig megörülök a Jónásnak, férjem pedig ilyenkor mindig küld nekem egy üzit. Szívem, ma Jónás van, Balázséknál, ne felejtsd el kiteregetni a családi szennyest.
0: Nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Önkormányzati bérlakásokra pályázhatnak a fiatal párok. Hamisan vádolta meg lopással az unokáját egy lenti férfi. Sok napsütés és 26 fok várható ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Három önkormányzati bérlakásra írt ki pályázatot Nagykanizsa önkormányzata. Mindhárom garzon a Dózsa-György utcában van, 40 négyzetméteresek és helyreállított állapotban vannak, ez olvasható a Kanizsai Médiaház oldalán. A lakásokra azok a fiatal házaspárok vagy élettársi viszonyban élők pályázhatnak, akik még nem töltötték be a 40. életévüket. A pályázatokat személyesen a polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben vagy ügyfélkapun keresztül elektronikusan, illetve postai úton is be lehet nyújtani. A pályázat nyomtatványokat pedig a nagykanizsa.hu oldalról lehet letölteni. A jelentkezéseket augusztus 28-áig várják. Minden további részletet a város honlapján találnak. Több mint 900 esetben segítettek a nyáron a vöröskeresztes fiatalok a Balatonparton. Véget ért a Magyar Vöröskereszt nyári elsősegélynyújtó szolgálata, amelyben július elejétől augusztus 20-áig összesen 300 képzett önkéntes vigyázott a fürdőzőkre 10 kijelölt strandon, ezt mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet szakmai főigazgató helyettese.
2: Kagylóvágások, pózsolások, rovarcsípések voltak jellemzőek, találkoztak törésekkel, és nyilván ilyen esetben a mentőszolgálat bevonásával tették meg az ellátásokat. Azokon a helyszíneken, ahol szerepet vállalnak, a strandot üzemeltető, illetve a strandon pihenni vágyó embereknek is egy nagyobb biztonságot ad. Nem sérülésekkel, hanem egyéb módon is, akár tanácsadásokkal lehet fordulni az önkénteseinkhez.
1: Vádat emeltek egy lenti férfi ellen, mert hamisan vádolta meg lopással az unokáját. A 71 éves lentiben élő férfi a telefonján nem tudta hívni a rendőröket, ezért a gondos óráján jelentette be, hogy lopás áldozata lett. Azt kérte a diszpécsertől, hogy küldjön hozzá rendőröket, mert az unokája lopott el tőle 100 000 forintot. A helyszínre érkező rendőröknek azt mondta, hogy az ablakban egy borítékban volt a pénz, csak hogy eltűnt, és biztosan az unokája tette el. Az intézkedő egyenruhások meghallgatták a vádlottat és a vele egy házban élő szüleit is, majd a helyszínen tapasztaltak alapján azt állapították meg, hogy a férfi hamisan vádolta meg az unokáját, ezért büntető feljelentést tettek ellene, a lenti járási ügyészség pedig vádat is emelt ellene, írja a Zaol. Száraz napok jönnek, ma estig Zalavár megyében sok napsütés várható, és bár lehetnek fátyol és gomoly felhők az égen, de esőre sehol nem kell számítani, a szél viszont sok felé megélénkül. Az elmúlt napokhoz képest egy picit hűvösebb lesz, 25-26 fokot mérhetünk majd, este pedig 15-17 fokig hűl a levegő. Az előrejelzések szerint még holnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem áztatnak majd minket, és a hajnali 14-15 fok után napközben 25-27 fok között alakul majd a csúcshőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A hét extra pillanatai. Ez a Balázsék Extra.
5: Hol volt a lányod? Mit valahol volt a lányod? Mi történt?
6: Nem a lányom barátnője mesélte, hogy hát a lányom az most lesz majdnem sokára 18 éves, de hogy a környezetében egyre többen töltik be a 18. életévüket, és akkor ezt illik ilyen nagy körülmények között ilyen megadni a módját. Na. És egy ismerős mesélte, hogy Budán béreltek ki a kis csapatnak, az ünneplő csapatnak, a 18 éves csapatnak egy budai villát, kétszintes, lixi-luxi, de olyat, hogy képzeljétek, az alaksorban feszített víztükrümedence volt, szaunával, kétemeletes.
5: Wow. Ha mégiscsak 18 lett a gyerek, na.
7: Több, csak azért, meg kell ünnepelni.
5: Hát azért ezt meg kell ünnepelni.
6: Több hálószobás, és tudod, így leesett az állam, hogy atya úristen, mik mennek itt, tudod.
7: Tehát de velészt egy napra ki lehet bérelni. Tartasz ki? Egy bulit, a túlhevült fiatalok belehánynak a medencébe, akár... és azt mondják, hogy jó, köszönjük szépen, viszlát.
6: A 22-25 18 éves félrészek kamasz nem a te házadat amortizálja le, hanem akkor fogják magukat, és kibérelnek erre egy budai villát, és akkor ott megy az őrültködés, a luxizás, a fotózkodás,
7: értelek,
6: a bandázás.
7: Én kicsit nem ezt látom benne, hogy az a gyújtólángja ennek, hogy figyelj csak, apu, ne itthon hányjon már a gyerek, meg ne itthon legyen buli, mert takarítani kell, inkább béreljünk egy 220 ezeres villát Budán. Ebben tudod, mi van? Szerintem az, hogy nagyobbat akarunk mutatni, mint akik vagyunk.
6: Én nem tudom, azt láttam a fotókon, hogy mindenki nagyon-nagyon jól érezte magát, hát óriási emelkedett hangulat.
5: Ez összedobós, ilyenkor mert egy e-mail a szülőknek, a kedves szülők, mindenki szálljon be 20 ezerrel, vagy ezt az ünnepelt szülei állják. Most mennyi? 2 kiló?
6: Kicsivel több, mint 2 kiló volt.
5: 200 ezerért odaadnak egy budai villát?
6: Igen, egy estére.
5: Egy estére? Két
6: igen.
5: kiló?
6: Igen. És olyan, hogy ott tudsz aludni, tehát, hogy nincs az, hogy este haza kell valahogy csatangoljál, nyilván megveszik az ételeket, az italokat előre, és akkor ott ők így bulizgatnak. És tudod, hogy fogtam a fejem, hogy atya úristen, 18. születésnapra 220-ért bérelni egy budai villát, amikor mondtam, hogy na, akkor fogd meg a söröm, hogy akkor, amikor a gyerekek picik voltak, akkor mi rendszeresen vittük őket ilyen ugrálóvárakba születésnapozni. Több születésnapot is tartottak ott, a fiamnak, meg a lányomnak is volt, és nem emlékeztem már az ára, azt tudtam, hogy már akkor sem volt túl kevés, de most képzeljétek el, hogy egy darab gyereknek egy 3 órás ilyen születésnapi buli, amiben van egy darab 3 kancsó üdítő, egy hot dog, meg egy szelet sütemény.
5: És csak hogy egészséges sejjünk. Csupa vitamin, igen. Az összes hú de hangzik.
6: És 3 órás ugrálás, mit gondoltok, mennyibe kerül per fő?
5: Per fő, 3 óra, kibéreld ezt az ugrálóba azt?
6: Hát nem béreled ki, mert ugye ez egy helység, tehát vannak ezek, aha, a parkok, ahova
5: 15 ezer.
6: 12.500 forint per fő gyerek, aha, 3 órára. Tehát ez azt jelenti, hogy ha eljön a 10 kis haver, óvodások haver,
5: akkor a 120-ba.
6: Az egy 120-aska elment arra, hogy a gyerek mondjuk 5 éves lesz.
5: Hát inkább egy illa 18 évesen egy medencével, mint a ugrálóvár, vagy más a korosztály nyilván. Mi történhet ott a bulin? Érted? Ha valaki ezt kapja a szülinapjára az anyjától, meg az apjától, hogy jó, oké, kiveszek neked egy villát, és akkor érezzétek jól magatokat. Hát, mi lehet,
7: várj, ott? Akkor még ott a plusz kaja pia, mert azt biztosítanod kell. Na, tehát az a kettő, az már mindjárt.
5: De igazuk van, szóval, hogyha van pénzed, és megteheted, és két választásod van, hogy vagy szétverjék nálad a lakást, vagy elmenjenek valahova, ahol széthánynak mindent, és egy szórakozóan, vagy egy ellenőrzött környezetben 2 kiló van pénzed, kifizeted, meghívja 15 haverját, és buliznak egyet. Hát nem tudom, aztán mit ad majd a 20 éves szülinapjára, meg a 22-re, tehát hova emeled a tétet, de valószínűleg ennek így ebben a formában ez nem érték, nem pénz. 200 000 kivesszük, és szétzúzzák a villát, nem kell takarítani. Tehát a szülő úgy gondolkodik, hogy ezt olcsó megúszza. Nincs takarítás, nincs semmi gondja.
7: Neked nem kell elmenni otthonról, te maradhatsz otthon.
5: Maradhatsz otthon, a gyerek az egy helyen van, a barátaival van, meg ne fulladjon bele senki a medencébe, aztán kész, hogy milyen lesz az értékítélete annak a gyereknek, aki ezt kapja, ez egy más kérdés, hogy az értékrendje aztán mondjuk, milyen lesz.
6: A 18. születésnapra villantották ezt, nem hiszem, hogy ebből a rendszert csinálnak, de ez most egy ilyen nagyot szólt, de az én lányom 5 évesen volt olyan születésnapi zsúrban, ahova limuzinnal vitték el őket.
7: Limuzinna. Az is nagy divat, így van, a nagy hosszú limuzin 5 éveseknek.
6: Mikor meghallottam, mondta a Lidia, beültünk egy nagy autóba. Aha, kinek? Egy nagy limuzinba. Biztos valamit rosszul beszél. Nem, ez egy limuzin volt.
5: De miért visz el 5 éves gyereket limuzinna? Mert mit ad hozzá, sem, hogy borzasztó semmi. Nagyot villantasz?
7: Ez rólad szól, nem a gyerekednek szól. Tehát 5 évesen az ugráló várat, azt megértem, mert azt szeretik, de hogy ő egy limuzinnal mente valahova, azt nem gondol. Nem? Ott az lehet, hogy apukáik aztán elmesélték, hogy hát igen, 5 volt a kis Krisztike, aztán tudod, limuzinnal mentek.
6: Azon gondolkodtam, hogy mikor voltam ilyen hiper-szuper luxi, ilyen házi buliban, vagy születésnapon is.
7: Hát Júli, soha, ugye? A Maldívom.
6: Igen.
5: Sokat változott a világ, mi nem így ünnepeltük a 18. szülinapunkat, de nem akarok ilyen boomer dubát nyomni, hogy persze, mert a mikorunkban. De hát ez most menő, figyelj, vannak családok, akik simán aztán persze 200 000 forint. Nyilván, ha ott is kárt teszel valamiben, azért ugyanúgy ki kell csengetned. De valójában most 10-15-en átjönnek, buliznak egyet, és igen, nem annyira ördögtől való. Tehát tökre meg tudom érteni, hogy most egy szülői pár döntet, hogy a saját kecőjüket hagyják ott, vagy bérelnek egyet, miért ne bérelnének
7: biztos,
5: ki egyet,
7: nem? Biztos, hogy van itt egy kaució, amit le kell
5: tenni. A kauciót le kell rakni, persze, nem tehetnek tönkre bármit. Lerakod a kauciót, és akkor utána rendben van minden, akkor azt visszaadják.
6: Náluk igen. Egyszer volt egy ilyen születésnap. Még szerencs, hogy 2 fürdőszobánk van.
5: Hogy ti rendeztetek? Hát, na, arra nem lennék hajlandó.
6: Elvonultunk otthonról.
5: Ja, ez biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem.
6: 16. születésnap volt, ez volt az első igazi nagy házi buli, és hát ott mindenki fogta mindenkinek a fejét a WC fölött. Akkor mondták a gyerekeink, hogy ez volt az első és az utolsó.
5: Igen, tudom, erről meséltél, ezt mondtuk is, hogy ezért bátor, hogy bevállaljátok. Mm-hmm. Tehát 15 kamaszt meghívni a saját lakásodba, házadba, hogy hányanak össze mindent, az nem
6: így. Mi elvonultunk, néha elsétáltunk a ház előtt, úgy megnéztük, hogy egybe van-e még, nem még.
5: Igen, és aztán
6: kint van-e már a rendőrség, de hát ez soha többé.
5: Hová fajult a világ? Én örültem, hogy a fater meghívott este egy sörre a 18. születésnapomra.
7: Igen, vagy végre nem csak a habot ihattam le a söréről.
5: Igen. 18. születésnapomra egy pingvin marcipános pústortát és egy orhidát kaptam. Nagyon boldog voltam.
7: De itt a másik véglet, taktaharkány óvodai ballagás, limuzin állt az óvoda előtt. Egy nagy, hosszú limuzin. A bérelhető.
5: Nagyon kell.
7: Nagyon.
5: Tehát azoknak az óvodás gyerekeknek aztán nagyon hozzátesz, hogy ők limuzinba mennek. Vagy limuzinnal buliznak az óvodások. Igen. 40 éves lányom a közös külföldi utat kapott, a család lánytagjai 18-ra ezüstöt kaptak megbeszélés alapján. Aha. Mi a 18-et évfélkor a Tesco-ban ünnepeltük, és megvettük életünk első legális sörét.
6: Igen.
7: Ah, na.
6: Akkor már legálisan. 13 éves csaj születésnapja a jachton, az se semmi.
5: Adom.
7: Ha van jacht, akkor majdre.
5: Igen, nincs ezzel, igen. 18 évesen rágyújthattam egy helikorra pofon kísérletében a szülőknél.

0: ez egy pénzes osztálytársának egy villát, de ugye nem érzem annyira úgy durvának, hogy ettől nem tudom, a másik 18 éves az majd azt látja, hogy nekünk ez így ebben a formában nincs meg. Addigra, hogy nagyjából te úgy felkészítette. Tudja az értékrendet, átadtad, látja, hogy ti milyen státuszban, milyen anyagi körülmények között vagytok, az vagy megbecsüli, vagy nem, vagy többet akar, vagy kevesebbet, de úgy nagyjából felkészítetted mindenre. Hát egy 18 évesen ez már nem nagyon deformálja a személyiséget semmilyen szinten.
1: Meg 18 évesen egyébként egy ilyen villabérlés sem feltétlenül ördögtől való, tehát hogy nyilván nem csinálnak ebből a rendszert. Nektek volt gyerekkorotokban zsúrotok?
0: Mert ilyen lakótelepi persze, elmentél, meghívtak az egyik óvodális osztálytársad, iskolai osztálytársadok, a kis szobában padlószőnyegen, nem tudom. Koktélkré keresztetek, és baromi boldogok voltatok, hogy négyfajta halacskásat lehet megkóstolni. Tehát, hogy nagyjából, nagy tudod, koktél csak szilveszterkor, és csak zsúron, azért a koktélkré kereszt nem nyúltunk akármikor.
2: A születésnapi buliba kented a vajas kenyeret, rá egy szelet parizer, meg a egy piros aranycsöp. Jó napot kívánok, kész, ez volt a catering.
0: Meg is becsülted, ami volt. Meg is becsülted, igen. Jó volt, igen.
1: Én egyszer tudtam rádumálni édesanyámat, hogy szervezzem, hogy csináljunk nekem születésnapi zsúrt, és egy ember jött el. Annyira nyomorult volt.
0: Csináltak egy zsúrt, és egy ember jött el. Ez mondjuk tényleg elég szoció. Tehát ez egy nagyon mélyen szomorú történet. De várjál, tehát, hogy feldíszítetted nagyon a lakást, nagyon álltál az ablakba, minden lift érkezésre, ajtócsapat, és aki rohantál, és senki nem hozzád jött.
1: Volt egy darab torta, volt ropi, volt háztartási keksz.
0: Nyomorúságos. Akkor tök jó, ez volt. Ez volt.
1: Meg volt hirdetve, meghívtam az összes barátnőmet, lettünk volna tizen, és akkor valószínűleg, és egy olyan barát vagy barátnő jött el, akit úgy meghívtam, hogy gyere még te is el, és ő
0: igen,
1: jött
0: ő volt az, aki szintén azt gondolt, hogy vannak barátai, de nem voltak. Nem. Hát, eljött a buliba, majd ott szeret, és ott álltatok ketten.
2: És mivel vigasztaltad magad, hogy jaj, biztos esik arra, nem tudtak elindulni.
0: Szerintem ott indult el a trauma. Ott. Tehát ez volt az első. Én látom a kis Julit a lifttől visszaballagni az ajtóig, ott még hallgatózik egy kicsit a lépcsőházba, valaki lépked fölfelét, még elfogyja a reménykedés, de csak Marika néni jött fel a másodikra egy liter tejjel, bemész, már a tortához sincs kedved, egyenként leengeded a lufikat, a konfettit így összesöpröd, kidobod, anyukáddal még ott aranyosan beszélgettek a konyhába, ő azért próbált egy jobb kedvedelét, és azt mondja, gyere, kóstold meg a citromos krémes a kedvenced, te már akkor nem kérsz tortát, és az egyszem fiú üldögél bent, kicsit túrja az orrát.
1: Igen, figyelj.
0: És mondja, Juli, de hogy itt vagyok, játszunk valamit, de akkor te már csak elsétálsz mellette.
1: Nem,
0: ez nagyon szomorú ez a történet.
1: Nem nagyon tudtunk, igen, mivel játszani, mert hogy ketten voltunk, akkor olyan kellemetlenül kerülgettük egymást, de anyám...
0: Jézus, nagyon... hogy elmondva is borzongok.
1: Anyám nagyon praktikus volt, mert mondta, hogy akkor több marad nekünk. És akkor felvágtuk a tortát, megettük, és akkor...
0: Mondom, hogy ez volt, hogy anyám próbált jobb kezdeteríteni. Gyere, nézd meg, megmaradt az egész tört. És kiderült, hogy miért jöttek el? Tehát meg volt, hogy...
1: Figyelj, ez már így nincsen meg. Tehát így mindenkinek volt jobb dolga, és akkor így, hát így nem voltam így napirendet aznap. Hát,
0: de... Gondolom, utána azért nem sütötted el minden évben. Nem. Egy pár évre pihentél a születésnapi bulika.
1: Mondom, ezt az egy alkalmat sikerült kisírni, és akkor utána anyám azt mondta, hogy de hát látod, hogy
2: minek kicsi,
1: neked minek.
0: De vannak hasonlók, az én születésnapomra két gyerek jött el, azok is a végére. A mai napig felrúgnám az összes meghívott kölyköt, aki nem jött el ide. Azt a mindenségét, igen. Azt mondja, 18. születésnapomra azt kaptam az apámtól, hogy most már nagykorú vagyok, lehet beszállni a rezsibe. Ugye? Megváltozott a világ így ebben a formában, igen. Most esett le, hogy nekem nem is volt 18. születésnapom. Volt egy ballagásom szombaton, aztán vasárnap szülőnap, hétfő meg mentem érettségizni.
1: Én sem emlékszem olyan.
0: Nekem sincs
1: olyan
0: meg.
1: Óriási.
0: Nekem sincs meg. Se az, hogy mi volt, se az, hogy biztos megünnepeltük, meg elmentünk valahol, kajátunk, de hogy azért nincs az meg, hogy most olyan hú, de nagyon nagy dolog, hogy te 18 éves lettél, igen. Igen. Mi is béreltünk egy ilyen villát, soha többet nem mehetnek oda fiatalok. Fűnyíró áztetőn, szobrok a medencébe, pingpongasztal eltörve. Kár volt rendesen. Hát ezt valószínűleg a szülők a kaucióba, akkor ezt befizetik. Igen, igen.
1: Tessék, mi a Horányi árnyas tábort béreltük ki a lányunk 18. születésnapjára, 120 000 forintot kóstált.
0: Ott azért mondom, hogy a 2 kiló az ma már egy születésnapra nem tűnik annyira vészesnek. Júli könyve születésnaptól a tűzfalig.
1: Egy sikeres élettörténete.
0: Igen. 18 éves éve kaptam egy flexet, meg egy aksis fúrót, persze leggagyibat, azzal a címszóval, hogy most már mehetsz dolgozni és pénzt keresni. Máshogy, más világ tették, volt. A... Más világ volt, igen. Már sírok is, Júli történetén ére valaki. Fú, de látom ezt. Fú, nagyon látom. Igen. Sose volt ennyi barátom, 3-4 max, esküvőmben 10 vendég, 12 vendég volt a családdal együtt.

0: szűk családi körben.
1: Ő valószínűleg az egyik, aki nem jött el a születésnapi bulira, igen. Első osztályban meghívtak egy szülőnapi zsúra, meghívó volt egy hajó, anyám azt hitt, hogy kalózparti lesz, és beöltöztetett kalóznak, én öltöztem be egyedül.
0: Jaj, az is milyen szavarú.
1: És hogy ezek mekkora traumák, ez mennyire megmarad, állsz, ez mennyire megmarad. Nyílik az ajtó, és belépsz kalózi elmező, nem? Nyugi, Júli, én is jártam, így 20 emberre vásárolt alkoholt, ittunk meg ketten az unokatesommal. Leginkább én gizikülte nekünk. Én ballagásra 4 köbméter betont kaptam, hogy lebetonozzuk a garázst.
2: Gyönyörű ajándék.
1: Igen. Nekem nyáron van a szülinapom. A családban az volt mindig a duma, hogy mindenki nyaral, ezért soha nem tartottunk születésnapi partit. Azért ezek milyen kemény mondatok, milyen toxikus mondatok. Ne haragudj, nem lesz szülinapi polit. Mindenki nyaral, tudod, elutaztak, nem tudunk itt meghívni.
0: De itt van a másik. Január 3-án van a születésnapom, mindig elfelejtik.
1: Igen. Két hét múlva lesz 30. születésnapom. Egyelőre senki nem ér rá. Miki küldte nekünk, köszönjük szépen. Mi olyan szegények voltunk, hogy a 18. szülinapra se tellett. 18. szülinapom este a mentő vitte, mert a szívemben probléma volt, a faluba az a hír járta, hogy terhes vagyok és visznek szülni. Igen.
0: A 18-at a nagyrédei borozó táncos rúdján ünnepeltem, srác vagyok.
2: Hát jó, ez hát teljesen korrekt.
1: Igen. Nekem csak egy zsúrom volt életemben, figyeld. Csak senki nem jött el az enyémre se szintén. Még anyám is elfelejtette, és nem kért ki Szabit arra a napra.
0: Tehát
1: ha a Juli történetét lehet fokozni, hogy egyedül söpri a konfettit, és engedi le a lufikat, és az anyja közben eszi a citromos tortát, itt hát van a mindenfivő.
0: Hát nem is eszi, mert hogy anyja nincs is otthon, mert nem
1: kétre szabad. Nem, a tiéd azt mondja, hogy ha nálad ezt lehet fokozni, akkor ő az, aki egyedül van, és az anyja sincs otthon, mert elfelejtett, és
2: mennyire
1: nem vett ki.
2: Mennyire nyomorultnak érzed magad, nagyon. Hogy a saját anyád is.
1: Nagyon. Szerintem ez az, ami egész életedben marad. Ott állsz nyomorultul, senki, de akit meghívtál, senki nem jön, és az anyád sincs otthon.
0: Ősz a konyhában, a viaszos vászon terítős asztal mellett fel van tisztítva,
1: nagyon, nagyon, nagyon kemény.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
8: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
9: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
8: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
10: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagykon is a legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Keresi a fellépőit a Zenél a Város programsorozat. Gyenesdiáson lesz ma a Nemzeti Vágta előfutama. A napos időben ma 26 fokig melegszik a levegő. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Víztudatos kertészkedés, ez a címe a Nébih tájékoztató anyagának, amit a kertművelő.hu oldalon érhetünk el. A kiadvány közérthető, gyakorlati példákon keresztül mutatja be, hogy hogyan használhatjuk a kertünkben okosan a vizet, ezt mondta rádiónknak Várszegi Gábor, a Nébih mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatója.
2: Abban segít az embereknek, hogy hogyan tudják megtartani azt a egyre kevesebb rendelkezésünkre álló vizet a növények számára. Mikor öntözzenek, milyen mennyiségben öntözzenek, mire figyeljenek annak érdekében, hogy azért ez a kertészkedés ez mégis eredményes és örömteli tevékenység legyen a számukra. Vannak olyan apróbb technikák, amikkel nagyon sok vizet lehet spórolni. Jóval kevesebb öntözéssel életben tarthatóak a növényeink.
1: Fellépők jelentkezését várják a Zenél a Város elnevezésű programsorozatra. Zenészek, kórusok, iskolák, óvodák, közösségek vagy akár civilek is csatlakozhatnak a kezdeményezéshez, amelynek keretében október 1-én a Zenevilágnapján Kanizsa különböző pontjain csendülnek fel a dallamok. Nem nagy koncertekben kell gondolkodniuk, hanem rövid 15-20 perces produkciókban, hogy minél több helyszínre eljuthassanak, ezt mondta a Kanizsai Médiaháznak Barát Adrián, a Farkas Ferenc Zene és Aranymetszés alapfokú művészeti iskola igazgatója. Akik szeretnének fellépni, azok szeptember 10-ig jelentkezhetnek erre a művészeti iskolában. Gyenesdiáson rendezik meg a Nemzeti Vágta előfutamát, a Festetics Vágtát. Ma a faludi síkon csapnak össze a lovasok. Az idei megmérettetésen a felnőtt mezőnyben 12 nagy lovas, a fiatalabbak között pedig 6 kis huszár és 4 gyerek huszár méri össze a tudását és gyorsaságát a Nemzeti Vágtán való kvalifikációért. Ez olvasható a Nemzeti Vágta honlapján. Az esemény legnagyobb szenzációja pedig a kétszeres Nemzeti Vágta győztes ló Fantázia visszatérése lesz, aki a vajdasági Temerin település képviselet újra rajthoz áll az előfutamon. A látványos futamok mellett színes programok is várják az érdeklődőket, hagyományőrző lovas produkció, kutyás bemutatók, solymászat, játszóház, kézműves vásár és Ízek utcája is szerepel az események között. A rendezvény ingyenes. Eddig biztosan nem kellenek az esernyők. Ma estig sokat süt majd a nap, és bár fátyol és gomoly felhők is lehetnek az égen, de záporokra sehol nem kell számítani. A szél viszont sok felé megerősödik. 25-26 fok között alakul ma a hőmérséklet, éjszaka pedig 15-17 fokig hűl a levegő. A meteorológusok szerint még holnap is sok napsütésben bízhatunk, esők sehol nem alakulnak ki, és a hűvös hajnal után napközben 25-27 fok várható. Kedden viszont már bárhol eleredhet az eső.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Zsülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
5: Nagyon cuki sztori. Mit csinálsz a kamionos találkozón? Elmész a lányoddal, nagyon-nagyon aranyos, a Rózsa és a lánya Kriszta, veszel egy tombolát.
6: Hát
5: veszel egy tombolát. Egy pár debrecenit, vagy mit, tiszacipőt, mit tudom, mi van.
6: 5000 forintos vásárlási utalvány. Ja, várj, ez Békés Csabán volt, akkor kolbász.
5: Ez kis kolbász, igen. És az első országos kamion találkozó, gyerekek. Hát ez nem is volt még eddig ilyen. Kamion találkozó. Az mit jelent, hogy oda megy 5000 ember kamionnal?
6: Hát akinek van.
5: És az hol csak az Alföldön? Vagy ez milyen hely? Az nem egy
6: Békés Csaba, Békés Csaba reptér.
5: Ja, rep, kivitték a reptér.
6: Akkora hely van, mint az állat.
7: Ez olyan lehet, mint a motoros fesztivál, nem?
6: Tulajdonképpen
7: csak
6: igen.
7: Nagy kamionokkal.
6: Igen.
7: Hát fellépett a tankcsapda, meg volt nagy zsembori.
5: Ez óriási
7: és lehetett.
5: Elmész lenni. És megnézed a kamionokat. Nagyon nagy fét is ez kamionsofőr. Mert a kamionsofőrök oké, de hogy elmenni megnézni a kamionokat, na minden rendben, első országos kamion találkozó. Nyert, vett a néni egy tombolát. Mit nyert az első országos kamion találkozó, tess? Mit adhatnak?
6: Hát biztos visznek egy kört. Kamionnal.
5: Egy élmény utazása a kamionnal.
7: Koncertjegyet.
5: Igen. Koncertjegyet. Ott volt a tankcsapda is.
7: Akkor megnézhette ingyen.
5: Megnézhette, igen. Találkozhatott a backstage-ben Lukács Lacival. Igen.
7: Egy tankbenyát.
5: Hát kérlek szépen, elmondom neked, mit nyert. az Eleki 63 éves Sára Rózsa megnyerte tombolán egy kamion.
6: Ne.
5: Ne. Nincs ilyen sztori. Hát ilyen az... sztori nincs. Hát ez nem létező sztori. Megnyerte a tombolán. 63 éves néni. Azért megvan, amikor hazállítasz vele, apa, nem a Békés Csabára.
6: Hogy viszed haza?
5: Mama, hát, aztán mit hoztál? Hát nézd oda, hogy ott van lenn. Megnyert egy kamiont a 63 éves Sáros Rózsa. Nagyon szeretnénk a hölgyet, ha megszólalna. Nagyon cuki volt, tegnap még itt volt, nem tudjuk, hogy mi történt vele. Reméljük, hogy nem egy tesztvezetés okozta a bajt, hogy nem vezi fel a telefont. Megnyerte a kamiont.
7: És ráadásul úgy, hogy úgy kezdjétek el, azt olvastam, hogy voltak olyanok, akik több százat, több száz tombolát vettek, és mindenki attól félt, hogy meg van bundázva. És amikor kihúzták a tombolát, és a néni feltette a kezét.
5: Akkor jöttek
7: akkor
5: rá.
7: Akkor jött rá mindenki, hogy nem, itt nincsen bunda.
5: Ez felfoghatatlan. Pótkocsi
6: nélkül. Csak az eleje.
5: Igen, igen, itt tényleg, tényleg, hogy volt, aki 300 tombolát vett, és egy Scania volt a fődíj. Mindenki az ezt szerette tényleg volna megnyerni, és ha most azon gondolkoznak, hogy jutatják el a kamiont Elekre, mert hogy ott lakik egyébként a néni, igen, Eleken, és oda kell átvinni valahogy a kamion. Ez egy 7,5 tonnás kamion. Állítólag az udvarban fogják tartani. Nincs ilyen.
6: És várjál, úgy lesz, mint a mesemondó fiú, valahol a nyereménye utóbb egy év múlva már a tyúkok laktak, emlékeztek? Milyen hát árpi.
7: Most még nincsen rajta a rendszám se. Tehát ebben a pillanatban ők még nem tudják elhozni a kamiont, mert hogy ott áll, mert még nincsen rajta rendszám, de már nyilván folyamatban van az ügy, tehát előbb-utóbb el fogják tudni hozni.
5: De ez milyen durva ez a sztori, hogy elvész és nyersz egy kamiont. Azt a minden segít neki.
7: És tök cukik egyébként.
5: Akkor megvan, ki ment fel szembe az autópályára. Sára Rózsa megpróbált Elekre hazajutni a kamionnal, 43 kilométert autózott a szembeforgalommal. Nagyon cuki a néni, ott van a lányával együtt, nagyon boldogan, baseball sapkába, újatlan pólóba, melegítő nadrágba, flexelnek már a kamion ülésében. Hát ez a sztori, ez félelmetes. Mennyi egy ilyen kamion? Ez egy használt kamion.
7: Viszonylag olcsó, én meglepődtem rajta, mert hogy megkérdeztem a szervezőket, én azt gondoltam, hogy ez egy ilyen 20-30 millás tétel. Túrót 3-4 millió forintért lehet kapni egy ilyet. Jó, az is rengeteg pénz, nyilván.
6: Hát azért fődénynek egy 3 milliósat, és amit nyilván eladod.
5: Nem érjük el a hölgyet. Én nagyon cuki hölgyről van szó. Rózsa néni hangutánzó verseny. Aki a legjobban hozza nekünk Rózsa nénit, és mondja el, milyen a kamion.
7: Mesélj el a terveit.
5: Mesélj el a terveit. Kap tőlünk egy ajándékcsomagot. Nagyon jó. Állítok, Rózsa néni itt van a vonalban, gyerekek.
6: Jaj, de megnyugodtam, de jó.
5: Megtaláltuk de Rózsa néni. Halló, Rózsa néni.
8: Halló, Balázskám, te vagy az? Balázska. Jaj.
5: Milyen a kamion, Rózsa néni?
8: Nem tudom, mi a fasz csináljak én ezzel.
5: Rózsanéni, milyen színű ez a kamion, Rózsanéni?
8: Ó, drágám, szürke hajogom van, nem? Szürke. Szürke.
5: Rózsanéni, de hogy állítok, a lánya megtanul majd kamiont vezetni, ez igaz?
8: Ja, azt mondta nekem, hogy igen. Úgy fáj a lábam, tegnap voltam az orvosnál.
5: Rózsanéni,
8: tudok parkolni ezzel.
5: Maradjunk a kamionnál, Rózsanéni. Sokszor tetszik menni kamionos találkozóra, Rózsanéni?
8: Minden, hova?
5: Kamionos találkozóra, Rózsanéni, kamionos találkozóra.
8: De persze, sok szép szőrös fiatal ember. Jaj, úgy fáj a lábam, ez a nagy böhöm szarra. Tudok majd az orvosnál parkírozni.
5: Rózsa néni, gratulálunk a kamionhoz. Nagyon örülünk, hogy itt tetszett lenni. Csókolom. Puszi,
8: köszönöm, Rózsa néni. Drágáim. Puszi, gyerekek. Sziasztok.
5: Csókolom, Rózsa néni.
6: Csókolom. Vegyük meg a kamiont. Mi? Julinak, hogy tudjon mi alatt feküdni.
5: Még tényleg megveszünk a kamiont, és fel fogsz feküdni.
7: Befér pont az udvarba.
5: Azaz. És befekszel alá.
6: És ott
7: és elkészítem minden héten a fotót.
5: És ott fekszel a Martin Garrix kamion alatt. Nincs meg az igazi Rózsa néni? Puszíjuk, mondd meg neki, ha még elérett, puszíjuk, meg gratulálunk neki nagyon. Nagyon cuki.
7: Van, aki 100 kilós mangalicát nyert.
5: Nyertem suliban, a hetediben sulis tombola egy hamutálat. Sulis tombola a hetedik. Érted, hamutál a gyereknek.
6: Ez 80-as évek valószínűleg.
5: Igen. 100 kilós mangalicát nyertem tomborán. Attila küldte nekünk.
6: A szép ajándék.
7: De mit csinálnál? Megnyernél egy 100 kilós mangalicát, te hova vinnéd? Levinnéd levágatni.
6: Mi az, hogy hova vinném? Juli, én értelmezhetetlen a kérdés.
5: Azonnal építeni neki dekopírral egy izét.
7: Hazavinnéd és levágnád.
6: Hát persze.
7: Azonnal.
6: Hát most mi? Egyébként mit csinálsz vele? Még nevelgeted? Jó, mondjuk, hogyha fölhízlalod még
7: rádulted
6: azért...
7: Rádulted a panát azért... hátára.
5: Aha. De kérdezik, mikor panelban laksz, tudod? Tehát elmész az avasi lakótelepről valamilyen, nem tudom, miskolci buliba, és ott adnak neked egy 100 kilós mangalicát. Azért az úgy...
7: Felvinni a hetedikre.
5: Felhízod a hetedikre. Van, aki asztali ventilátort nyert, valaki egy fél disznót nyert a falunapon.
6: Na, az...
5: Az. Falunapon fél disznó.
7: De Jézus akkor az Isten. Már fel van dolgozva. Az jó.
6: Félre vágva, azért a földolgozás még arrébb van.
7: Otthon van. Igen.
5: Iskolai tombolán egy élő nyulat nyertem. Másnapire felkeltem, és kimentem volna megsigatni, mert a tűzhely rotyogtatta a nagyapám. Az milyen, megették.
6: A papa nem gondolkozott, gyerekem.
5: Egyszer egy vadászbálón egy őszbak kilövési lehetőséget nyertem. Kilőhet valaki?
6: Hát, ha ugye vadász vagy, akkor ez jó. De ha csak egy ilyen vendég, igen, csinálsz vele.
5: Igen. Nem én nyertem, hanem egy rokorom. Tavaly egy iskolai báron nyert egy karton tormát. Valószínűleg a szülők beszorták, tudod, valaki a Globusznál, vagy nem tudom, hol dolgozott.
7: Lejáratuk, tudod, dobban nekik, jó lesz.
5: Szellemi gerincállítást nyertünk 10.000 forint értékben.
6: Jaj, de
7: szellemi
6: szeretem.
7: Gerincállítás.
6: Szellemi gerincállítás.
5: Mi a szellemi gerincállítás?
7: Hát, nem gyerekek, tudom, de ki kell próbálnom.
6: Az van, hogy expert vagyok belőle, mert ránéztem gyorsan, ahogy olvastam az SMS-t, a szellemi gerincállítás. Egy ilyen 70 perces kis móka, 25.000-től indul az ára, hogy szellemileg gerincet állítanak, és azt ígérik neked, hogy már az első kezelés után az egészséged óriásit javul, maga a tartásod szép lesz, mert hogy kihúzza.
5: De szellemileg, tehát nem nyúl hozzád.
6: Hát szellemileg száll.
5: Néz, vagy.
6: De... Mi, bracó?
5: Na, ilyet még nem hallottam.
7: Én egyszer ilyen kezelésem voltam, telefonon kellett felhívjam.
6: Jaj, ne bár, Juli, kérlek!
7: Dehogy is nem, szerintem még meséltem is.
5: Dehogy, fölhívt a telefonon?
7: Fölhívtam a szellemgyógyászt, igen. És ő mondta, hogy érzi.
5: Miért keveredsz mindig énekbe? Tombolán nyertem egy hajvágó szettet, kopasz vagyok 1000 éve. Mellettem állt egy kendős 30-as anyuka, mondom neki, odaadom, én úgyse tudok vele mit csinálni. Erre azt mondta, hogy ezt 2 hete kemózzák, úgyhogy adjam mások, mert neki nem lesz a szüksége. Azt hittem, elsüllyedek szégyenemben. Amerikában egy meleg bárban gay bingo nyertem egy hétvégét egy nudista meleg hotelba. Hetero vagyok. Gay bingo. Az mennyire menő, hogy ilyet tolnak. Gay bingo. Egy hétvégi nudista meleg hotel. De már egy nudista, és még meleg hotel is. Tehát egyszerre azért az ott halmozottan
7: ott
5: kemény.
7: Ott lenne a helyem.
5: Hát imádnád. Főnök asszonyom helyett végig szenvedtem egy konferenciát, a végén nyertem egy wellness hétvégét a nevébe. Másnap megyek be, és azt mondta, megvehetem tőle féláron. Mi egy lovensenyre mentünk, ahol a belépő jegy volt a tombola, új köteget bontottak, és abból a miénk lett az egyes, megnyertük a főnyereményt, egy élő póni lovat. Kis előkertes házban lakunk, szerintetek?
6: Mi csinálsz vele?
5: Azt a mindenségét neki.
7: A tombola mindig van valami nagyon szánalmas, szerencsétlen.
5: Az egész... Ez egész esemény, mint tombola, nagyon nyomorúságos.
7: Általában.
5: De közben meg valahogy gyerekké válsz, és tökre örülsz neki, ha nyersz valamit. Tehát közben meg tök vicces. Most anyám egy rakomány szerves marhatrágyát nyert tombolán.
6: A falu nem biztos, mert, hogy falusibál volt.
5: Nem mert kimenni átvenni, inkább letagadta. De egy élő kakast, gimi tombola, a második emeletre lakunk, hajnalban kukorékolt. Fiam általános iskolás tombolán vibrátort nyert.
7: Ne,
6: az nem, bátor.
7: Mert aki bevitte, az azt hitte, hogy fénykarcsok rossz. Nem,
5: én már annak is örülök, ha te mondjanak egy ingyenes szállítást, igen, Niki.
6: Tapolcai Bauxit diszkó.
5: Már a neve. Már...
7: Nagyon jó.
6: Álljunk nem, meg egy pillanatra.
5: Már itt állj meg. Ne is menj tovább. Várja, ne menj meg, tovább. Bauxit.
6: Tapolcai Bauxit diszkó.
5: Nem tudsz ilyet írni, ha humorista vagy. Nincs ilyen. Tapolcai Bauxit diszkó. Már ott vagyok szellemileg. Nagyon jó. Imádom.
6: A nyeremény egy sült malac volt, amit azonnal a diszkó közönséget szétkapott. A Bauxit diszkó közönsége.
5: Tegyük hozzá 92. Klasszikus időket. Érünk Tapolcai Bauxit diszkó.
7: Most már Tapolcai Bauxit extrém sportpálya van.
5: Temetői bulin egy koporsót nyert valaki, azért az is kemény. Megnyert. De mit adsz? Temető, sírkövet, koporsó.
7: Ugye? Nem egy olcsó mulatság, egyébként tegyük hozzá.
5: Temetői buli, az valószínűleg vagy sírások, vagy ilyen céges. Tehát, hogy ott nem tudok elképzelni, temetői buli nagyjából a sírások lehetnek.
9: Miért egy saját hambasztást? Hát ez milyen durva.
6: Jó lesz egyszer. Hát most gondolkozunk leállisan. Egyszer véget ér a buli, akkor már neked erre nem kell.
7: Előre vele beteszed a garázsba, és néha belefekszel.
6: Igen, próbafekvés.
5: Azt a mindenit. Valaki egy automosó szivacsig jutott, azért az is nagyon kemény. Na jól van, gyerekek, köszönjük szépen.
6: A Bauxit diszkó megváltozott, most már alumínium panziónak hívják.
5: Ne. Persze.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szabadkon is a legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Sok gulyapár rakott fészket idén Zalavár megyében, horgászversenyek lesznek jövő héten a csónakázó tónál, napos meleg, száraz időre számíthatunk ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Bár enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz ugyanis hosszabb távon is fontos, hogy megfontoltan használjuk a csapvizet. Erre hívta fel a figyelmet Kreiter Krisztina, a Magyar Vízi Közműszövetség főtitkára.
2: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el. Főzésre és ivásra 2-3, maximum 4 litert, és a többit az tisztálkodásra, locsolásra, minden egyébre. És az lenne a nagyon fontos ezekben a napokban, hogy ne kádban fürödjünk, hanem zuhanyozzunk. Mellőzzük az utak, járdák locsolását, mert hogy nagyobb szükség van arra a vízre, hogy azt meg tudjuk inni, el tudjuk fogyasztani.
1: Korlátozások léptek életbe az aszály miatt a zalai folyókon. A vízkészlet már annyira lecsökkent, hogy ez veszélyezteti a vízi ökoszisztémákat, ezért megtiltotta az eddig engedélyezett vízhasználatot a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. Az intézkedés pedig a Kerkát, a Zala folyót és a principális csatornát érinti, írja a ZAOL. Ezekben a vízfolyásokban most szüneteltetni kell a vízkivételt. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor ökológiai vagy halgazdálkodási céllal vesznek ki vizet a folyókból. Sok gólyapár fészkelt idén Zalában, összesen 174-et regisztrált a Magyar Madártani Egyesület zalai csoportja, nagyjából annyit, mint tavaly. Bár a párok száma igen kecsegtető volt, viszont a kirepült fiókák száma alacsonyabb lett az elmúlt évekhez képest, összesen 374-et számoltak meg. Ezt mondta a Kanizsai Médiaháznak száz előtt a Madártani Egyesület zalai csoportjának titkára. Azt is hozzátette, hogy a madarak a következő napokban megkezdik a vonulásukat és elhagyják hazánkat. Kétnapos horgászversenyt rendeznek jövő héten a csónakázó tónál, a 24. veterán országos bajnokságot és a 20. mozgáskorlátozott országos bajnokságot is itt rendezik. Összesen 23 versenyző küzd majd a bajnoki címekért, a mezőny úszós módszerrel horgázik, a versenyzők pedig a tó nyugati oldalán található versenypálya egy rövidebb szakaszát foglalják el, írja a Zalakocka. A két országos bajnokság jövő héten szerdától vasárnapig tart, a házigazdák pedig már javában készülnek a versenyekre. Száraz napok jönnek, ma estig Zalavár megyében sok napsütés várható, és bár lehetnek fátyol és gomoly felhők az égen, de esőre sehol nem kell számítani, a szél viszont sok felé megélénkül. Az elmúlt napokhoz képest egy picit hűvösebb lesz, 25-26 fokot mérhetünk majd, este pedig 15-17 fokig hűl a levegő. Az előrejelzések szerint még holnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem áztatnak majd minket, és a hajnali 14-15 fok után napközben 25-27 fok között alakul majd a csúcshőmérséklet.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra! Extra!
5: Találtunk egy cikket, ami arról szól, hogy miért maradtál az exeddel, amikor már nem szeretted. Milyen jó felütés ez, ugye? Hogy ez, aki benne ragadt egy valamilyen kapcsolatban, házasság, kapcsolat, az vajon milyen ideológiát, milyen valóságot épített annak érdekében, hogy ez elviselhető legyen, és mi volt az indok, amiért benne maradt, úgy, hogy akkor ő ezt már, hát tulajdonképpen nem szerette, tudta, érezte, akár elhidegülés van, akár az van, hogy hát nem volt új kapcsolat, vagy pénzügyi megfontolás, vagy mit tudom én, de minden esetben nem lépett ki, és ezt nagyon szépen megideologizálta. Ugye? És akkor itt a cikkben összeszedik azokat a pontokat, ami alapján te el tudod dönteni, hogy te melyik kategóriába esel, vagyis miért nem szakítasz az exekkel, de ezek elég, hát hogy is mondjam, csak felszínes ügyek, tehát mi várunk azért további magyarázatokat, ha átgondoljátok a saját életeteket, hogy miért vagytok, vagy voltatok benne hosszú ideig olyan kapcsolatban, amiről már tudtátok, hogy halott, döglött, nem megy, de valamiért nincs meg a kilépésre szükséges erő, önerő.
6: Jó, a gyerekek, az hitel, átlagokat... Szellem. Na, az átlagokat hagyjuk, mert itt írjátok, hogy hitel, meg a gyerek.
5: Oké, okay, hitel, ne. Gyerek. De azt el tudjuk fogadni, jó,
6: el
5: ér.
6: Tudjuk fogadni, igen, de ez az, ami egyből beugrik. Próbálj mindenki arra koncentrálni, amikor még így viszonylag szabadon élte az életét. Igen. Tehát ezek ilyen fiatalkori dolgok, amikor már tudod, 20 éves vagy, már igazából nem szeretted, de a férfiként ugye a leggyakoribb érvünk az az szokott lenni, hogy gyáva szarok vagyunk megmondani, hogy vége.
7: Nagyon szeretem,
6: de nem ez van.
5: De engem érdekel az életközepi bennemaradás is. Tehát azért azt ne vessük el, mert jó, ugye, van a gyerek, meg a hitel, minden, aztán kicsit az jobban megkapargatod, annak a mélyén mindig van még valami más is. Van még valami más is. Mert hogy azok az igazán nehéz dolgok, az ilyen 5-10 éves dologból kilépni. A felese tudja, hogy persze, hát amikor fiatal vagy, könnyebben szakítasz.
6: Még... De akkor, de épp ez az érdekes, hogy amikor 20 éves vagy, és azt mondod, hogy még előttem az élet, még lehetne menni, még biztos, hogy van új nő, vagy van új férfi, tök mindegy, akibe szerelmes tudok lenni, és mégis ülsz benne hosszú-hosszú időn keresztül, már rég nem szólsz semmiről, már unjátok egymást, ő is téged, te is őt.
5: Nincs kémia, nincs szex, meghalt a dolog, igen.
7: Azon múlik, hogy kit mennyire szerettek a szülei.
6: Hogyha nagyon szerettek, akkor nem hagyod ott?
7: Szerintem azon, hogyha valakivel, tehát a gyerekkorában elhitették vele, hogy minden jár neki, és nagyon szeretik őt, és nincsen baj a hibáival, és rendben van nemet mondani, azok az emberek ritkábban maradnak benne egy toxikus kapcsolatban, mint azok, akik hozzászoktak a terrorhoz, meg ahhoz, hogy a boldogság az egy fiktív dolog.
5: De várjál, igen, a toxikus kapcsolat az
7: akkor nem... a melegek! Szaktanári!
5: Igen, tehát várjál, a toxikus kapcsolat az egy szélsőség, most itt szerintem a cikk inkább arról szól, hogy már nem működik, nincs kémia, nem szereted, langyos víz, el vagytok, de hogy úgy nem rossz, nem büntet, nem bánt, nem vagy rosszba vele, egyszerűen csak érzed, hogy már lépned kellene, de valamilyen ideológiát, indokot támasztasz, és nem teszed meg, de hogy nem mérgező a kapcsolat.
7: Szex, mondjuk, és akkor nem akarod ott hagyni, mert a szex az jó, de minden más meg elviselsz neki.
5: Ha de ha jó a szex, hogy lehet minden más rossz?
7: Hát mert mit tudom én, például egy csomószor van az, hogy ilyen nagyon fura lányokkal járnak ilyen nagyon jó fiúk, és akkor gondolkodsz rá, hogy mi lehet az, ami ott tartja mellette, és aztán rájössz, hogy valószínűleg a szex az, ami
5: hát de várjál, szabad. A szexszel valakivel együtt maradni, ez egy nagyon nyomós ér.
7: Az egy nyomós ér.
6: Nem értem, hogy mi a baj.
5: Miért kéne szakítani?
7: Álljunk le!
5: Ez most nincs meg ez a téma.
6: Jó a szex. Ott maradok életem végéig.
5: A rossz kapcsolatot úgy képzeld, hogy már keveset szexelünk, elhidegültünk, langyos, laptopozunk egymás mellett, böngészi a gépét, nem nézünk
7: ez
5: közösen. Ez
7: nekem mindig a jó kapcsolat.
5: Csöndben van, ne küldös a lábam.
6: Várjál, akkor tisztázunk, nálad mi a rossz
7: kapcsolat. Nekem ez egy nagyon jó kapcsolatnak tűnik.
5: Igen, csöndben van, nem akarsz szexelni, nyomkodja a telefonját, és nem büdös a lábam.
7: Ne ütszeljetek más! Telefonszámokat kérek.
5: Mutass egy ilyen férfit,
7: életem. Olyan férfit fog Péter után, hogy egyszer megmurdál, hogy olyat, aki csukott szájeszi a magyarót.
5: Az jó.
6: Ennyi,
7: minden más lehet, mint a Péterre, csak azt kérem, hogy csukodsz el egy vagy.
5: Na csak például mondok példákat. Tehát itt azt írja a cikk, hogy nagyon sokan hivatkoztak arra, hogy kapcsolatfüggő vagyok, képtelen vagyok egyedül lenni. Tehát ugye nem jött még senki, aki ebből kirántaná, jobban valaki van mellettem, nem vagyok egyedül, érzem, hogy azért valahol várnak, félek is az egyedül léttől, kapcsolatfüggő vagy, benne maradok, ha jön valaki, megyek, de amíg nem jön senki, elülök ebben a langyos vízben.
7: Van egy ilyen szlogán, van még cégnek, hogy mert itt érzem, hogy otthon vagyok.
5: Igen. Pánikolok, ha nincs senki, mert ez volt az egyik érv.
6: Micsoda, pánikolok?
5: Pánikolok, tehát kapcsolatfüggő, hogy pánikol éppen nincs. A másik azt írta, hogy hasonlóképpen, a hátam közepére se kívántam az akkori pasimat, de úgy voltam vele, hogy amíg nincs jobb, ő is megteszi. Nem vagyok büszke, de így volt, amíg nincs betárazva egy új kapcsolat, nem lépek ki az előzőből. Ez ilyen durva, ugye? Tehát vannak a kapcsolatok.
7: A biztonsági játékos.
5: Ez a biztonsági játékos.
7: Ők a remete rák típusú emberek, akiknek mindig kell, hogy legyenek kis kecójuk, ahova vissza lehet húzódni.
6: Remete rák.
7: Igen, aha, ezek ilyen kis...
6: Ez nem homár, ugye?
7: Ez nem homár.
6: Nem ez homár, a remete rák.
7: Nem azok a nagyon szép állatok, azok a nagy ollókkal, hanem azok a kis félősek.
5: A következő csajszik, a következő körben nagyon sokan azt említették, hogy nagyon kellemes élmény volt, elhalmozott ajándékokkal, utazásokra vitt, fizette a kiadásaimat. Azt mondta neki, ez természetes, ha az ő aktuális párja semmiben nem szenved hiányt. Volt havi apanázsom, fodrász kozmetikus körmös, és előre kifizette az albérletemet. Ott az anyagi megfontolást írják, hogy tudták, hogy vége, de a pasi finanszírozó dolgokat, és ebben úgy jól el voltak. De várták, hogy jöjjön valaki.
6: Egy kényelmi párkapcsolat.
5: Ez egy kényelmi párkapcsolat volt, igen. Aztán azt mondja, hogy sosem volt ilyenben részem, és azt kell mondjam, hogy jó, a valóban jót nagyon könnyű megszokni. 8 hónap után nem bírtam tovább, megmondtam neki, hogy nem érzek semmit, és nem fel ez így vele szemben. Ez az eltartott, ugye?
6: Még
5: ez az
6: mindig.
5: Eltartott, aha. Igen. Ez aki azt írja, a pénzügyi a megfontolás. Aztán van, aki a szexet írja, tehát, hogy jó szex, de hogy minden más az rossz, azt nem tudom elképzelni.
6: Hogy minden
5: azt nem tudom képzelni,
6: rossz.
5: Hogy minden más rossz lesz, és ezért szar lesz a szex is, de ha jó a szex...
7: Nem, ez tökre létezik, ez egy valid szituáció.
5: Hogy jó szexel minden más rossz.
7: Nem, hogy az, hogy ezt az egy képességét, ezt csúcsra járatta, Ezt az egyet, erről szól a személyisége is, tudod, ez a fajta embertípus. Egy ilyen Cameron Diaz, tudod, hogy ebben nagyon-nagyon erős, és a többivel ezért nem kell soha foglalkoznia, mert ez már elég volt neki ahhoz, hogy eladja magát, érted?
6: Na de ha 24 órából csak 8-at vagytok együtt.
7: Abból 7 órát.
5: Hét órát
6: nem tudsz végig szexelni.
7: Hát ugye ezért szakítottak veled.
6: Vagy 7-7-50-et, hogy az a maradék, ti érted?
7: Igen,
6: tehát, hogy a szex az egy tök fontos dolog, és nagyon jó a szex, de ha mellette egyébként 90%-ban csesztetnek, minden más rossz, akkor az nem tudja
7: elvinni. De te is tudod, hogy a szex, az annak a nettó értéke az a szám, amit te mondasz, hogy mennyi ideig tart, igen. De van a bruttó értéke, az azt megelőző időszak, amikor van a kerülgetés, meg van az azt meg az követő időszak, amikor pedig a elégedettségérzése van. Ugye a bruttót nézel a szex, akkor lehet, hogy másfél perc volt a szex, de ezt még egy-egy óra előtt
6: meg
7: utána meg...
6: Én kettőig is bírom, jó? Nem kérte
7: hát
6: más felezni.
7: Nem ezt hallottam. Béka írt a Viber csoportban múltkor, és nem ezt írta, de mindegy, nekem oké.
5: 5 évig voltam együtt egy lányjal, soha nem voltam szerelmes, folyton más csajokat kerestem, mikor ő szakított velem, majdnem belehaltam. Ez hiúság. Én nem szerettem volna megbántani, de 5 évet vettem az életükből. Egyébként itt jön az, amit te mondasz, hogy sokan egyszerűen félnek. Tehát gyávák megmondani, hogy legyen vége. Ez szerintem inkább fiatalabb korosztály, nem vagyok még érett személyiség, nem merem fölvállalni, félek, hogy megbántalak. Inkább te tegyél ki engem, mint én kiteszek téged. Itt van valamilyen gyermeki infantilizmus a személyiségben, ahol megvárom.
6: Ha te szakítasz, akkor beismered, hogy elcseszted. Te is.
5: Igen, az a te felelősséged. Nem vállalok felelősséget. Mondd ki te, akkor ez a te felelősséged lesz. Nekem könnyebb, de a felelősség az rád hárul. Viselte az ódiumát annak, hogy kimondtad. Ez meglehetősen gyermeki működés azért így ebben a formában.
7: Igen, meg szerintem csomó ember a kudarcot nem akarja felvállalni, amit másokkal szemben érez, amikor szakít. Tehát, hogy azt nem akarja, hogy hol van Józsi? Hát szakítottunk. És ezt nem akarja, ezt az ó-t, mert hogy attól van a kiborulva nagyon sokan, hogy mit gondolnak róluk mások. Nagyon jó az MLM rendszeres gondolkodás, figyelj. 10+ évig voltam itt az exemmel, minél tovább voltam vele, annál inkább azt éreztem, ha most elhagyom, akkor minden eddigi befektetett effort odavész. Tehát akkor tulajdonképpen saját magad ezt spiráloztad be, hogy minél többet vagy vele, annál több a vesztenivalód, annál nagyobb a kár. Nem?
5: Igen.
6: Igen.
7: Hát ez nagyon nehéz. Ha így gondolkozol, akkor soha nem fog semmi változtatni.
5: Ő azt írja, hogy szétmentek aztán, külföldön lediplomázott, és elkezdett az érzelmileg elérhető férfiakhoz vonzódni, önismereti munka után, és jelenleg is egy ilyen férfivel ismerkedem. Lépjetek, puszi Vivi.
7: Nagyon sokfajta motiváció van amúgy, ami az ilyen rideg fickók mellett tartja a nőket. Először azt hittem én is mindig, hogy ez ilyen önszeretet kérdése, vagy rossz az értékítélete, de vannak olyan emberek, akik ahhoz vannak szokva, hogy folyamatosan stimulál van az idegrendszerük, tehát hogy ebben nőttek fel mondjuk, hogy mindig van körülöttük valami cirkusz, vagy egyáltalán megszokják, ez veszik alapértelmezetnek, és hogy azért keresik az olyan férfiakat, akiktől folyamatosan van valami negatív, tehát ez a húza vona, mert azt érzi, hogy ez kell neki ahhoz, hogy működni tudjon. Mert
6: ilyenkor nem is hiszi el a jót. Tehát szerintem... ha véletlenül ráakad a jóra, akkor azt mondja, hogy úristen, ez nekem tök idegen.
7: Hát torz az értékelése, torz az érzékelése, és azt érzi, hogy ez a jó. Érted?
5: Aha. Igen, az ilyen típus sokszor a jót unalmasnak tartja. Mert igen, ahhoz vagy hozzászokva. Ja. Tehát az idegrendszered ahhoz van hozzászokva, hogy állna legyen valami készenlét vagy feszkó, és találsz egy normálisan működő, téged szerető a tenyeri hordozó ember, és eldobod azt, hogy nem kell unalmas. De közben nem unalmas, csak megszoktál valamit, ami 100-szor durvább. Évekig éltem rossz házasságban, mert gyerekként hallottam, mikor apám azt mondta anyámnak, a mi családunkban nem divat a vállás. Kb. Féltem apám vélemény.

0: mert ahogy te elkezdesz mozogni, meg változni, ezért nem tud megmaradni a régi struktúra. Szóval én azt szoktam ilyenkor javasolni az embereknek, hogy menjenek el és foglalkozzanak magukkal nagyon célzottan, kezdjék megoldani, hogy mi az, ami ebbe a helyzetbe hozta, mi az, ami itt tartja őt, stb. Stb. És utána másfajták lesznek a beszélgetéseitek. Te másról akarsz beszélni, más, hogy akarod intézni a saját dolgod, és kénytelenek lesznek a körülötted lévő emberek veled változni.
1: Na és ha nem tud veled menni, akkor kell.
2: Hát akkor meg akkor már meg föltámad benned az inger, hogy te változtassál, mert tök más perspektívával kezdesz el beszélgetni. Látni. És az új perspektíva meghozza az új megoldást.
0: Így van.
2: Én attól féltem, hogy egyedül maradok a gyerekeimmel, három kicsi volt, nem tudom menedzselni a dolgokat, óvisuli háztartás pénz, aztán amikor lelépett, két hétre kiderült, hogy minden sokkal gördülékenyebben megy, és veszekedése volt. Jók vagytok, nagyon Londonból írta nekünk Zsér.
1: Ezért kell párkapcsolat helyett pár kapcsolat. Nekem négy van.
2: Igen. 13 év, két gyerek, közös hitel, már rég nem vagyok szerelmes, a szex is inkább kényszer, de egyszerűen nem tudok kilépni. Sportolok, nem nézek ki rosszul. Fel is figyelnek rám a férfiak, de borzasztóan félek, hogy milyen lenne a két gyerekkel egyedül, meg hogy kinek kellene egy gyerekes elvált nő, úgyhogy egyelőre marad a hibernált házasság, ami elég bátorságot nem gyűjtök, puszi név nélkül. Nem olvasom.
0: Sok embernek kell egy gyerekes nő. Tehát szerintem már egy gyerekes nő, vagy egy gyerekekkel rendelkező nő, a két különböző dolog. Én mind a kettő vagyok.
1: Szerintem, ha ráakadsz valakire, akit szeretsz, ott az nem lehet kizárók, hogy van gyereke.
0: Nem, egyáltalán nem szerintem. Az egy másik kérdés, hogy milyen a kapcsolat a
2: gyerekkel. Nem szeretsz bele?
0: Hogy érted?
1: A gyerek
2: mondja fel, hogy ráakadsz valakire, akinek van gyereke, szerintem... nem lehet kizárók. És én azt mondom, ezért sok férfi bele se szeret. Tehát meghallja, hogy nő, gyerek, és...
1: De akkor meg...
2: Hát abban a pillanatban, hogy vagy, elváltam, van két gyerekem, mekkorák, 8 és 9. Fizetek! Nem nincs benne a következő randi,
1: mert meg nem kár, hogyha ő elmegy.
2: Hát lehet, hogy nem kell, hogy sok pasi az esélyét nem adja.
0: Jó, de ez nem is az, ez szerintem az a felelősségvállalás, ez egy másik dolog, amiről te beszélsz. Ezt értem, hogyha valaki szórakozni szeretne, meg világutazni, az nem köti le magát egy vagy két gyerekkel, de azért nem csak egyfajta férfi a világon, mert van olyan férfi, akinek meg az az élete álma, hogy egy családnak legyek a tagja, és ott lehessen. Tehát, hogy én ezt nem jelenteném ki kategorikusan, hogy az nincs erre lehetőség. Az biztos, hogyha van egy olyan kapcsolat a gyerekkel, ahol minden szituációban azt fogod priorizálni, hogy ti legyetek egy egység, és hogy nem engedsz be valaki más, hogy az egységnek a része legyen, az nehéz. De ez megint egy másik problémakör. De szerintem azért ne bélyegezd meg magad, hogy ha nekem gyerekkel volna, fog kelni senkinek.
1: Nagyon sokan írják, hogy nincs szívem elhagyni, mert magamon kívül neki nincs senkije. Boldogtalan vagyok vele.
2: Igen.
1: A másiknak senkije nincs. Ha én elhagyom, akkor abba belehal. Nyilván nem, de ezt gondoljuk róla. Hogy amikor saját magad elé helyezel egy másikat.
2: Gyávasság, felmentés. Gyávasság, felmentem magam, ráfogom, elbújok.
1: Nem így mondtam.
2: Gyáva vagyok, szembenézni, ezért inkább én vagyok az áldozat, és megmentem őt, és azért nem hagyom el. Ez egy szerep, amit eljátszol, de ebben nincs önismeret.
0: Nagyon szép, amit mondtál Balázs, hogy ez egy szerep, mert akkor, amikor azt mondod, hogy te vagy, akitől a másik függ, különben meghalna, akkor ez tulajdonképpen kinek a tükör, tudod? Tehát, hogy mit állítasz ezzel magadról? Azt állítod, hogy te vagy az, aki életben tartod a másikat.
2: Igen.
0: Tehát, hogy te vagy
1: a
0: herceg, a lovag, mit tudom én, hogy értem, és ez egy tök jó gondolat lehet magaddal kapcsolatban, de hogy szerintem ez azért nem teljesen racionális.
2: Igen, abszolút, ez inkább a megmentő. Igen, nekem kell az elvált nő, írja valaki.
0: Nekem olyan ismerősöm, aki elvált, van gyerek, és azt mondja, hogy most csak olyan nőt keres, akinek szintén van egy gyerek, mert ő nem tud többet játszani vele. Alkalmatlan erre.
2: Igen, négy gyerekes anyukával jöttem össze, imádom. Zoli küldte nekünk, igen. Apaságomon csorba esne, ha nem lehetnék minden napot mellette, írja egy apa, valószínűleg szintén az elhagyási indok ellen vagy mellett. Tehát, hogy ponttal küldte, tehát értem, hogy mi van benne. Hogy valószínűleg a feleséggel már nem működik, a házassága rossz, de hogy egyszerűen az egója és az apasága nem bírja ki, hogy ne legyen ott a gyerek mellett minden nap.
0: Ez nagyon keveset beszélnek az emberek, hogy amikor elválsz, és azt választod, hogy szeretnél teljes életet élni, szeretnél érzelmileg egy teljesen más életet élni, mint most élsz, és el kell mondani a gyerekeidnek a hétköznapi jelenlétéről, hogy ez egy milyen iszonyatos vállalás, és mekkora gyász, és mekkora fájdalom. Mert mindig csak az, hogy jaj, hát elment, nem fáj neki, de ez nem igaz, mert nyilván ez egy rettenetes dolog, mert azt van egy bűntudatod, azért, mert magadat választod ugye a gyereket helyett, ami a valóságban megint nem igaz, mert
1: nem, a gyerekedet te nem fogod elengedni, más lesz persze, hogy nem vagy ott velük minden nap, de nem engeded el.
0: Egy hány olyan gyerek van, aki azt mondja, hogy bárcsak elvállalnak. Bárcsak elvállalnak. Mert hogy abban szerintem, amikor azt gondolod, hogy nincs a felszínen a feszültség, de a gyerekek ezt megtanulják sokkal jobban, sokkal magasabb szinteken érzékelni. Tehát attól, hogy nem üvöltöttek egymással, ő belép a szobába, és pontosan tudja, hogy ez nem egy szeretettel

0: és közeg. És amúgy meg a gyerekednek mi az, ami jó? Tehát a nyugalom a jó neki, meg a szeretet a jó neki, meg a kiszámíthatóság a jó neki, és ezeket mind meg lehet adni úgy is, hogyha nem egy háztartásban vagytok.
1: Igen, a két helyen kapja meg ugyanezeket.
0: Igen, meg egy, hát meg lehet ez egy jó együttműködés, egy jó barátság, egy jó kapcsolat, attól függetlenül, hogy érzemleg nem egymást szolgáljátok ki, hanem mindenkit, aki utána megismerkedtek. Ez egy másik tészta, igen.
2: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben. Have a nice weekend!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Egy jó tanács, 11 és 15 óra között lehetőség szerint kerülje a tűzőnapot. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
1: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
3: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
0: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Rádió 90. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, az Imagine Dragons után pedig nem adjuk ám alább. Üdv mindenkinek, a mikrofonnál Kismerti, napjaink legmeghatározó pop személyiségei ebben az órában Shakira, Ed Sheeran, Dua Lipa, Justin Bieber, most pedig az énekesnő, színésznő, aki a kezdete óta egyszerűen csak szörnyecskéknek hívja a rajongókat, Lady Gaga, lesz ma egyébként Rádió 1 Top 50, Cookie Weekend Show, After Party Show, és hát az elmaradhatatlan mix műsorok, úgyhogy érdemes velünk tartani.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos Zsömék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Közlekedési információk a Rádió 1-en. Tamás írta, hogy szóljon a többieknek, M1-es autópálya, hogyha valaki erre felé tart majd, torlódik, de munkavégzés nem baleset miatt, ez a Hegyeshalom felé vezető oldalon konkrétan, komáromi szakasz, 94-es kilométer, itt forgalomkorlátozás is van, és ezért alakult ki a több kilométeres torlódás, és hát a kerülő út az a 85-ös jelű Komárom-Kisbér csomópont, itt lehet letérni és az 1-es főúton kerülni. Balesetmentes közlekedés mindenkinek!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: A közlekedési infók után pedig a világ legjobban kereső DJ-producere Calvin Harris és egy fantasztikus énekes Joe Newman. Jön a Blame!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Rádió Est, csak igazi mai sláger megy. Shakirát hozom már is. Az énekesnőt az egész világon ismerik, és pontosan tudja, hogy a hírnév nagyon nagy felelősséggel is együtt jár, úgyhogy most óriási adakozáshoz adja a nevét. Kolumbiát augusztus 10-én egy borzalmas földrengés rázta meg, és ez mélyen megérintette a kolumbiai énekesnőt. Így most két szervezettel együtt összesen 1 millió dolláros segítséget juttatnak az országban. Többek közt az egyik műszaki egyetem újjáépítésére, valamint mindegy 10 nem egyetemi oktatási intézmény újjáépítésére. Shakira együttműködik a kolumbiai amerikai filantróppal Howard Graham Buffett-tel, aki egyébként a milliárdos Warren Buffett fia. Az idei foci VB hivatalos dalát hozom most tőle.

0: Vivien Bakos a budapesti fellépés előtt beugrott hozzánk, egy órás DJ szettet adott, ez visszahallgatható lesz majd a honlapunkon, és visszanézhető a Facebookon. Őt hozom!
1: Hello, Blondes vagyok, hallgassátok!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nem sokára egy aktuális kedvenc Ray Dalton, nem akárkinek, a világ legjobb sofőrjének, Erzsinek. Ezt nem én állítom, hanem Erik. SMS-t küldte, neki üzeni, hogy kellemes hétvégét, Erzsi. Ilyen zenék mellett az is lesz Blood Running, eztől nem sokára.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az édesburgonya kilója csak 599 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő pedig csak 499 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
9: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy kellemes hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Kismárti. Egészen délután 3-ig együtt rádióztatunk, akkor kezdődik majd a Top 50-es listánk. 5 órától After Party Show Cookie-val, 8-tól Diszkosít, aztán World is My Radio Show. Most pedig David Guetta, aki a tegnapi sztár vendégünk Blond is, közvetlen munkatársa. Nagyon jóban vannak, követik is egymást a social media felületeken. A Bar Republic-kal közös dalát hozom. I don't wanna wait. Jó hétvégét!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy és indítom a lila füstgépet, Purple Disco Machine-t. Nagyon fiatal Rádió 1-esek is itt vannak velünk vasárnap. Sziasztok! Mi a fontos üzenetetek?
1: Az, hogy a Rádió 1-et hallgassátok, mert az a legjobb rádió a világon. Mert mai slágerek mennek, és nagyon jó zenék mennek.
0: Hát igyekszünk. Köszönjük szépen. Meg is van akkor itt a hallgatói utánpótlás. Várjátok a sulit? Milyen érzéssel tölt ez most el titeket?
1: Hát várjuk is, meg nem is.
0: Képzeljétek el, hogy a Purple Disco Machine bácsi, a DJ bácsi, az tanár volt, akit most hozok. Milyen jó lenne vele egy, nem tudom, föci óra, nem?
1: Igen.
0: Vagy inkább egy énekóra. Szerintem inkább énektanárnak lenne jó. Na hát akkor érezzétek jól magatokat, használjátok ki még a nyári szünet végét. Sziasztok!
1: Hello!

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Rádió, ez csak igazi mai sláger megy. Timi kérdezi, hogy hol nézhető vissza a tegnapi Blondie-s exkluzív Rádió egy Live Mix. Hát például Facebook oldalunkon, a Rádió egy Facebook oldalán láthatod és hallhatod, illetve felkerül a weboldalunkra is. Tegnap egyébként olyan dalokat is hozott Blondie-s, amik még nem is jelentek meg. Annyira frissek, a Rádió egyesek hallhatták legelőször. Ez pedig az aktuális kedvenc, a Lovers on the Dance Floor.
2: Hello, Blondie-s vagyok. Ez itt a legújabb dalom.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, indul nem sokára a Daily Mix, ez pedig egy üzenet. Hello, Lorinak és Nettinek, a két kislányomnak és Gergőnek, a szerelmemnek üzenek. Együtt utazunk, és csak mosolyt akarok csalni az arcukra. Továbbítottam az üzenetet, Avicii EDM klasszikusában pedig be is csomagoltam azt. Ez a Wake Me Up.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
6: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipő 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházaink van a decathlon.hu-n vagy az app-ban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az édes burgonya kilója csak 599 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 499 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1. Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel, míg

Rádió egy csak igazi mai slágermény. Hát 2024-et írtunk, amikor három igazi slágergyáros összefogott, nevezett Switch Disco, akik ugye britek, és nemrég jártak itt a Rádió egy születésnapi fesztiválon. Sam Feld, aki ugye holland, és nemrég járt itt a Rádió egy születésnapi fesztiválon. Hát mennyien voltak itt a Rádió egy születésnapi fesztiválon? Sokan. És Rehab, akiknek közös dala a Sleep Tonight, This is the Life. A trió minden tagja hozta a saját világát. Rehab a nagy energiájú elektronikus hangzást, Sam Feld a fülbemászó popdallamokat, a Switch Disco pedig a lendületes basszusokat, az eredmény egy igazi rádióbarát house pop felvétel lett. Ezek hárman nagyon érzik, hogy hogyan kell az elektronikus zenét és a popot összeereszteni. Switch Disco, Rehab, Sam Feld, Sleep Tonight, This is the Life.

0: sima slágerek.
1: Nem sima slágerek.
0: Ezek az igazi mai slágerek.
1: Mixben.
0: Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en.

Rádió egy csak igazi mai slágermegyés, BB Rexa és az elektronikus zene legendái, a Faithless közös dala érkezik, amely a előbbi, azaz BB Rexa Dirty Blonde című albumának volt a felvezető szingője. Ez a korunk június 12-én egyébként már megérkezett, és egyáltalán nem véletlenül ismerős ez a track, mert hogy erősen épít a Faithless ikonikus Insomnia című klasszikusára, de egy modern fesztivál-ready köntösben. Rexa szerint a dal egy szerelmes levél a zenéhez, és arról szól, hogy hogyan tudunk elveszni benne, és hogyan hoz vissza a mélyebb pontokról. Az a tipikus pillanat, amikor megszólal a basszus, és újra érzed, hogy élsz. Legalábbis ő így fogalmazott. A dal formálásában rajongók is beleszóltak, konkrét visszajelzések alapján alakult a végső verzió. Szóval klasszikus alap, mai hangzás, egy új generáció, Insomnia pillanata. BB Rexa, Faithless, New Religion.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, az Accent Román Dance Pop zenekar eredetileg három sráccal indult még 2000 környékén. Tagjai románul, angolul, lengyel nyelven és spanyolul adták elő dalaikat. Mára már csak egy tagot számlál ez a valaha volt társulás. Slágerük most lett 20 éves, amely a Kylie címet kapta, ez volt leghíresebb, legismertebb daluk, és ezen felbuzdulva Sarah, a holland DJ feldolgozta a felvételt. Itt van még mellettük Misha Miller, aki egy moldovai popénekesnő, és hát ő adja a hangot ennek a nagyszerű remek műnek. Köszönjük szépen, tehát akkor Accent, Sarah, Misha Miller és a Don't Leave.

Igazi nyári klubkedvenc, Alex Kenji tavaly augusztusban jelentette meg a Bumble című felvételt, amelyben a Funky House és a mediterrán hangulat találkozik egy lendületes, tánctérre csábító groove-val. Az olasz DJ és producer neve régóta ismert az elektronikus zene világában, a Bumble pedig tökéletesen hozza azt a naplement és tengerparti életérzést, amitől az embernek azonnal kedve támad mozogni. Hát mozogjunk, Alex Kenji, Bumble!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Egy jó tanács, használjunk legalább 30-as fényvédőt, és 2 óránként kenjük újra. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Csizinszky Évával. Csak igazi

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Na most érkezzen Shakira és a nigériai Afrofusion előadó Burna Boy, akik felelősek a 2026-os észak-amerikai FIFA világbajnokság hivatalos daláért. Shakira számára ez különlegesen fontos mérföldkő, hiszen ez már a negyedik alkalom, hogy világbajnoki himnuszhoz adja a hangját. A felvétel különlegessége, hogy 5 különböző nyelven, angolul, spanyolul, olaszul, franciául és japánul szólal meg, miközben az afrobeat, a reggaeton, a dancepop és a világzene elemeit ötvözi. A szöveg több futballlegendának is emléket állít, köztük Pelé, Diego Maradona, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi és Mohamed Salah előtt tisztelet. Shakira, Burna Boy, Die Die!

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy csak igazi, ma is sláger megy. Hát Tóth Abigail, aki soha nem látott oldalát mutatta meg a nagy közönségnek tavaly novemberben, ugyanis a Megasztár színpadán debütált Accenttel közös Sugar Daddy című dalával, nem csak a közönséget nyűgözte le, hanem már a megjelenés napjaiban közel 80 ezres YouTube nézettséget ért el, mára pedig már majdnem 1 milliónál tartunk. A dal pedig november 15-én jelent meg, és azonnal hatalmas visszhangot váltott ki, és miután Abigail Accenttel kollabol, akinek a neve évek óta rendkívül erős a kelet-európai és balkáni zenei piacon, így a közös dal akár jelentős nemzetközi lehetőségeket is nyithat a magyar énekesnő előtt. Tóth Abigail, Accent, Sugar Daddy.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert Metzger Viki hosszú évek óta Magyarország egyik legnépszerűbb DJ-je, és ő időről időre azért zenei produceri ötleteinek eredményeit is szereti a közönsége elé tárni. Számos hazai és nemzetközi kollaboráció fűződik a nevéhez, legutóbbi pedig a Let You Let Me Go című dala. Ez a nemzetközileg is jegyzett hazai duo Stadium X, valamint a brit Sam Gray közreműködésével robbant be, és meg is hallgatjuk Stadium X, Sam Gray, Victoria Metzger, Let You Let Me Go. Did I give up?

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Nos, Taylor Swift és Travis Kelce vagy Kelsey, hát én akárkivel találkozom, aki amerikai mondjuk a TikTokon és kiejti a nevét, mindig kétféleképpen mondják, hogy Kelce vagy Kelsey, nekünk teljesen mindegy, az a lényeg, hogy hivatalosan is összekötötték az életüket. A világszerte óriási érdeklődéssel kísért esküvőt a New York-i Madison Square Gardenben tartották, méghozzá teljes titoktartás mellett július 3-án történt ez a nagy esemény. A fényűző mégis bensőséges ceremónián közel 1000 vendég vett részt, köztük számos világsztár sportoló, valamint a család és a legközelebbi barátok. A pár a népszerű színész és humorista Adam Sandler adta össze. Az amerikaiak egy picit be is rágtak Taylor Swiftre, mégpedig azért, mert ugye az ő függetlenségi napi ünnepségük előtt egy nappal történt ez az esküvő, és még azért is, mert 40 millió dollár volt. Na, hát akkor Taylor Swift, Opelite.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az abban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az édes burgonya kilója csak 599 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 499 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
4: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hey!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

csak igazi mai sláger megy, ebben az órában is természetesen, 3 óra után pedig az aktuális 50 legmenőbb igazi mai sláger a Rádió 1 Top 50-ben, 5 órától Cookie Mix-tel, After Party Show, Summer Edition, vagyis 2 órán át, aztán Diszkósít 8-tól, 9-től pedig World Is My Radio Show, most pedig Lady Gaga, aki

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egye.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy. Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
0: Rádió egy.
1: Az 50.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Elindult a Top 50, Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel. Én Györke Attila vagyok, és ezek a hét sereghajtói. 50. volt a Camera Cyril remixében, Ed Sheeran

Xiaomi Rádió 1-es újdonság Regál Lilitől, akinek nagyon erős az online jelenléte, és ez neki nem promóció. Sokan azért követik, mert látszik, hogy tényleg élvezi, amit csinál,

adásában Disturbed-től a Sound of Silence, 44. Kygo, One Republic és a Chasing Paradise. I'm chasing paradise with you. 43. lett aztán David Guetta-tól One Republic-tól az I Don't Wanna Wait. 42. helyen énekel Teddy Swims, Lose Control, amit a 41. helyen Topic, Fastboy és a Forget.

0: a Rádió 1-en.
1: A Lovers on the Dance Floor, Blondistól, aki megtisztelte a Rádió 1-et a jelenlétével, tegnap este a vendégünk volt itt a stúdióban. Az ő zenéjére alapvetően jellemző, hogy pozitív, tele van jó érzésekkel, a szakmában a tánczene legkeresettebb különcének hívják. Mi nagyon csípjük a dalait, ezt az újat is. Lovers on the Dance Floor, a 40.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1-en, ez a Top 50, csak igaziban is sláger megy. Nemrég meghallgattunk egy popballadát Lady Gaga-tól és Bruno Mars-tól. Végig énekeltük a Die With A Smile-t a 35. helyen.

Disco Machine, How's This Soul, a Beat of Your Heart a 33. lett. A folytatásban a The Door, Teddy Swims-től, akinek a magánélete, akár csak sok más sztár esetében, megsillette a hirtelen jött óriási sikert, a rengeteg koncertet, a turnét, a folyamatos stúdiózást. Teddy Swims megerősítette a hírt szakított barátnőjével Rachel, akivel közös gyermekük is van. The Door, a héten a 32.

0: Rádió 1-en a Top 50-ben. 30. volt a Ládari, Ládótól, Joel Corey-től a Be Alright a 29.
1: Rádió 1 Top 50, a 28.
0: A Dracula a jelen nagy favoritjai közül. A social media segítségével feltörekvő ausztrál zenésztől Kevin Parkertől, azaz Tame Impalától, akinek a koncertjei nem csak a zenéről szólnak, konkrétan vizuális orgiáról is. Lézersók, hipnotikus minták, a híres UFO, ami egy hatalmas kör alakú lámparendszer a színpad felett, mindent bevet, hogy a közönség jól szórakozzon. Egyébként a legutóbbi Pókember filmhez is jutott Tame Impala dal, szóval ő most nagyon pörög. Ez a dal Jenny és Boys Noize remixben szól, Tame Impala Dracula a 28.

Itt a rádió egyen, ez a Top 50, csak igazi mai sláger, mert szépen lassan véget ért ez a zenei óra, de azonnal indítom a következőt. Na, még egy pici visszaszámolás, mert ugye 28. volt Tame Impalától a Dracula, 27. Alex

0: Ed Sheerantől és Martin Garrixtől a Repair It a 26. És a következő zenei órát itt a Rádió 1-en Lady Gaga indítja majd a 25. helyen. Ez a Dead Dance!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hi, I'm Calvin Harris. It's Sam Smith.
0: Ez a Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió egy top 50. A

Mezzasari, Hugo Sonic, It Feels So Good, 22. És ezután jött Kérottad a Turn the Lights Off, a

0: Top 50, és varázslat, de Lady Gaga még mindig a Top 20-ban van ezzel a dallal. 18. A 17. lett Accent, Sarah, Misha Miller és a Don't Leave.
1: Rádió egy Top 50, a 16.
0: A Save Me Tonight a friss Rádió 1-es kedvencek közül, és hangulatban visszaugrunk most 2010-be, és ebben Jennifer Lopez és David Guetta segít, akik már akkor 2011-ben dolgoztak egy dalon, valamiért soha nem jelent meg. Úgyhogy szép szóval élve, ebben a zenében az akkori elfelejtett kollaboráció testet.

A foci himnusz, az év sporthimnusza, Shakira, Burna Boy, Die Die, azon túl, hogy a dal célja, hogy buzdítson, arra is emlékeztet, hogy a nehézségek és a kudarcok csak erősebbé teszik az embert, és ha keményen megdolgoztunk érte, elérhetjük a céljainkat.

0: Ez a Rádió 1 közlekedési információk. Jani szólt, hogy az egyes főúton lassulás van Biatorbágynál a 13-as kilométer környékén. Zsolti SMS-e szerint a 3-as főúton 60-ban a Horváth Mihály úton javítják a héten tönkrement gázvezetéket. A burkolat felbontva csak a félútpálya járható. 4-es főút Vecsés, 21-es kilométer útszűkület és lassabb haladás, írta Krisz. Nagyon köszönjük az infókat, jöhet még folyamatosan SMS telefon Viber 20-as 311-111.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ezt követte Tóth Abigail és Axel dala a Sugar Daddy a 11. helyen. Aki kedveli Sam Feld, Rehab vagy a Switch Disco zeneit, annak van egy szuper jó hírem. Ők együtt dolgoztak ezen a dalon, és most leadom Sleep Tonight. Valamennyien a vokális, dallamos house vonalat képviselik. A Switch Disco-nál ráadásul mindig is hangsúlyos volt az aha élmény, amikor felismerjük az egyik kedvenc dalunk részletét egy teljesen új lüktetésben. Na ez is ilyen, a Sleep Tonight, ami már a top 10-ben van, és a 10.
1: Hey, what's up? This is Sam Feld.
2: Hey guys, we are Switch Disco.
3: And you're listening

Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. A Top 50 szól Európa, Amerika és a Rádió 1 legnagyobb kedvenceivel. 2026-34. Hetén ráadásul ez a 10 legnagyobb favorit. 10. a Sleep Tonight, Samfeltől, a Swiss Disco-tól és Rehab-tól.

Nyolcadik lett Ray Daltontól a Blood Running. Can't hold back. Hetedik, Hypaton és az Out of My Head. Alex Kenji-től a Bumbly, hatodik. Taylor Swift, Opalite, ötödik. Sam Feld, Hearts Like Mine, negyedik. Tartja dobogós helyezését, harmadik a héten Purple Disco Machine és a Hurts Wonderful Life. Kamrad, Be Mine, a

0: Rádió egy top 50. Az első.
1: New Religion, érkezik BB Rexa, a horror királynő. Ezt ő mondta magáról. Imádja a műfajt a szabadnapjain, amiből elég kevés van neki.

horror maratonozást. Nyáron sok fellépése volt, szóval mostanában nem volt rá ideje. Hölgyeim és uraim, a Rádió 1 Top 50-ben ezen a héten is megtartotta első helyét BB Rexával, a New Religion.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a Gyorlán.
2: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
3: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
4: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
5: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
4: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
6: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az édes burgonya kilója csak 599 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 499 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
8: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

hogy na, figyelj, ez itt kezdődik. El kell mondjam, hogy ez úgy hívat, ez bejön nekem, komolyan, az a jó kis latin, tényleg. Úgyis még nyár van, gyönyörű az időjárás, 26 fok van, nincs kanikula, nincs ideg, tökéletes a program itt, nem? Pláne a rádió egy szól. Ó, na még szép. Érkezik Kahan, jó hallottatok, jó hallottatok, Kahan, igen, kell mondani, vagy Kehen, két A van benne, Kahan, és a szám címe Café Conro.

0: Party Show Summer Edition. Kivelta da Kozunk, Astichel Mandom, Jan Martin Garrix, Jassam Time, Butterfly. Et on laisse! Et on laisse!
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Edition, lányok, fiúk! Mixelek az igazi mai slágereket egészen 19 óraig. Ez megfelel? Jó! Érkezik rögtön az isteni Martinger X és Butterflies! Még egyszer kívánok mindenkinek egy szuper jó szórakozást, hangerő maximálisan, a buli folytatódik, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. A legjobb jó hírem van, 12 percig nem beszélek. Ugye, milyen boldogok vagytok? Tudom!

következik viszont, ez a kis büszkeségem, mert ez a saját dalom, Karner elegült, a jó barátom Karner, igen. A szám címe Fire, oh yes! És még egyszer hangsózom, mikor itt van a kívánság műsor USG-rivel hétköznap,

0: Straits, Yores, Yores. Tonight's the weekend, I don't wanna wait,
1: I don't wanna wait, I don't wanna wait. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Érdemes odafigyelni, már néhány perc erős UV-sugárzás is károsíthatja a bőrt, ezért élvezd a napsütést felelősen a Sundance-szel. Keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
3: Ha változtat az életmódodon, nem történik meg a hirtelen öregedés. Ez egy érdekes dolog, de 44 évesen és 60 évesen igen. És arról beszélgettünk, hogy ki mikor érezte azt a pontot először. Na igen, most megtörtént. Na most elkezdtem öregedni, most valami van. Végtelenül lehangoló volt a debreceni kampuszfesztiválon, amikor szembe jut egy 20 év körüli lánycsapat, és hangos csókolommal köszönve kérdezték meg, hogy merre van a nagy színpad. 40 vagyok, és a lányommal voltunk itt ketten fesztiválozni.
4: Az első csókolom az, gyerekek, az egy kis
3: mar. Egyre hangosabb mamás nyögés kísér, ha leülök, hogy felállok a fotelből. Mostanában én már be is már kicsit be is kell hintáztatnom, hogy felálljak. Tényleg, hogy ez
5: a lendületet veszem.
3: Meghintáztatott, hogy felálljál.
5: Igen.
3: Úristen, nagyon jó. Facebook megmutatja, hogy mennyire öregszünk. Aki 10 éve még gyerekként láttam rajtam, a már gondoskodó szülő, és közben öregettem én is 10 évet. Edina küldte nekünk.
5: Én azt utálom, hogy kezdek láthatatlanná válni. De erről már beszéltünk.
3: Ez nőknek nagyon nehéz
5: igen.
3: lehet.
5: Igen. Igen. Tehát amikor azt érzem, hogy hű, baszki, te jól nézel ki, bevágom a sminket, jó a hajam, jó ruhában vagyok, és úgy azt gondolom, hogy végigvonulok az utcán, és meg fog állni a forgalom. És rohadtul nem már meg a forgalom.
3: Ez nők egyébként egy ilyen univerzális női élménynek mondják, hogy ahova 10 éve bementél egy étterem, igen? és mindenki utánat fordult, senki nem
5: senki
3: néz rá.
5: Senki nem néz meg.
3: Ez nagyon szar lehet, gyerek.
6: Én már el is tűntem, Juli.
3: Én már nem is láthatatlan.
6: Ez tényleg egyébként nagyon nehéz.
3: Ez nehéz élni. Lehet.
5: Ez rettenetesen igazságtalan, mert
3: de nem lehet, hogy akkor ordíts egy nagyot? De.
4: Itt vagyok!
3: Nyögjél egyetem!
5: Látjátok ezt a dekoltát!
4: Essel ilyenkor!
5: Ezek mi állnak!
3: Kiabálj a pincére, nem tudom.
6: Nem vagyok hajlandó ezen szomorkodni. Ilyenkor van az, hogy rendelek rögtön egy gin tonikot.
3: Ez jó megoldás egyébként, igen.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.

folytatódik az After Party Show Summer Edition, egészen 19 óraig mixelek nektek az igazi mai slágereket, de azért nem szabad elfelejteni, hogy 19 óra-től 20 óraig élő kívánságműsor.

Večer, ti ga zima i šta je nađi, jedno što kosa reći kašmija, nem čo da novo mištenje za zene, Wild Ride. Opa, il kazik e Francia 2 DJ, Ritka Vilagon 2, tvale mi kod Daft Punk Fult. Öka Offenbach mošte, še sam cime Wasted Love, viso mega sjerom čozom, hudi mi šorim, nem čo kara ilu ki vašang mišor, nektek kel sjer kestenja za dašt, šo soval, mega se kuki, soval, ti se kilin sora tolte šek telefona lija 0-2, arom, sastizan edrejo, da vi montam, jo je nako Offenbach, Wasted Love, Mixelek Izadok, da jo li azem agam vedetek. És köszönöm szépen, hogy velem vagytok most is. Allez, hadd szóljon! Az After Party Show Summer Edition.

0: Ez itt a Rádió Egy, ahol csak igazi mai sláger megy, nem sokára élő kívánság műsort, és így telefonálni, SMS-ezni, vagy bérezni a 0623-111-111-re. Érkezik Bibi Rexa, Fét lesz elégült, New Religion, ezzel indítom a kívánság műsor.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
3: Itt egy Orlen.
4: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
6: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
7: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
6: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
8: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
9: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Egy jó tanács, a fényvédőt érdemes már indulás előtt 20 perccel felvinni a bőrre. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-tel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.

0: reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Kívánságműsor elkezdődött, egészen 20 óraig lehet kenni egy jó dal, például egy új generáció kértőlem, Ray Dalton. Szia, hogy hívnak téged?
2: Bogi.
1: Bogi, hol a telefonálsz? Melyik városból?
2: Tessék.
1: Melyik városból telefonálsz?
2: Bocsánat, csak valami történt, és azért nem tudtam figyelni. Cserkeszőlő.
1: Oké. Na, kinek szeretnék külön ezt a jó kis dalt? Kinek szóljon?
2: Az egyik barátomnak.
1: Na, de hogy hívják őt?
2: Dénes.
1: Dénes, és mit szeretnél neki üzenni? Csak barát, vagy nagyon tetszik neked?
2: Tetszik.
1: Tetszik? És szerinted van esélyed?
2: Már együtt vagyunk.
1: Ja, együtt vagytok! Bocsánatot kérek, ezt nem tudhattam. Jó, akkor sok-sok boldogságot kívánok nektek, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Köszönöm, szia!
1: Ciao, szia! Na jó, van, oké, rendben. Hát, de hogyan tudtam volna én? Na mindegy. Érkezik Ray Daltonunk, Blood Running, az elég újabb, és isteni! Lelia.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén most kihez van szerencsém. Szia, neved?
2: Roland.
1: Roland. Na, Roland, kértél tőlem kamerád, kinek szeretnéd küldeni?
2: Barátomnak.
1: Jó, oké, nincs neve?
2: Natasha.
1: Oké. És mit szeretnél neki üzenni, Natashának?
2: Majd hallgassa meg a zenét.
1: Ez egy jó duma, tetszik, rendben. Köszönöm szépen a telefonát el, és kivarok neked egy szuper kedemes estét, jó?
2: Szia, köszi.
1: Szia. Az új generáció, imádom tényleg. Kamerád, ő is új generáció, és azt hiszem címe Yogi Yourself. Hát jó.

0: Bencsó a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, jó itt vagy, esetleg vacsisztok. Kívánság műsor 20 óraig, a vonat húsa végén, most kit köszöntsünk, halló?
2: Halló, halló, szia, szia, Kalóz vagyok.
1: Hello, mi újság, hogy vagy?
2: Hát köszönöm, jó vagyok, vagy hát szó jól, hát vége van a négy napos hétvégének, úgyhogy holnap reggel mehetünk újra dolgozni.
1: Igen.
2: Ennek annyira nem örülünk, de hát mindegy. Hát. Jó tett legalább a hétvégén.
1: Na jó van, jó sikerült?
2: Jó sikerült, persze, hát az ember a családjával lehet, akkor... Ez nincs is jobb dolog.
1: Ez a legszebb ajándék, igen, én is ezt mondom, igen. Na, figyelj, kérteltelem Rats Pepper Disco Machine együtt, Wonderful Life 25, ez a szám címe, jó rövid. Kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát küldeném mindenképp a családom, a gyerekeknek, hogy utolsó hét jön a nyári szünetből, úgyhogy lassan mehetnek ők is vissza.
1: Hát jó, de már jövő hétvégén még van egy kis hétvégén még, mert csak kedden kezdődik, ugye?
2: Igen, csak kedden kezdődik, de azért már szeretem őket emlékeztetni, hogy lassan vége van az arany életnek.
1: Ájjaj, igen. De figyelj, mindjárt karácsony.
2: Mindjárt húsvét, és mindjárt újra itt a nyár.
1: Na, ugye, annyira gyorsan megy az élet, tényleg hihetetlen. Örültem, hogy hívtál engem, vigyázz magadra, és szép estét kívánok, jó?
2: Neked is ugyanezt kívánok.
1: Köszönöm. Ciao, szia. Tényleg érkezik akkor Hertz, és a szám címe Wonderful Life 25, itt a Rádió Egyen.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén most kit köszöntsük. Szia, hogy hívnak téged?
2: Tuki, nem annyira hallak, de...
1: Most jobban jó. Halász?
2: Igen, most.
1: Jó, oké. Okay. Szóval keresztneved, légy szíves?
2: Bence,
1: oké. Okay. Kettőtőlem Shakira, Dajdaj, kinek szeretnéd küldeni, Bence?
2: Hát az anyukámnak, meg az apukámnak.
1: És mit szeretnél neki küzdeni? Baremi szépet?
2: Hát, hogy szeretem őket.
1: Jó, van, oké. Okay. Nem sokára iskola, ugye?
2: Hát igen, sajnos.
1: De hogy sajnos, jó lesz az. Sok barát, tanulás, okos leszel. Ez így kell felfogni, oké?
2: Okay? Jó, rendben.
1: Köszönöm, hogy hívtál engem, Bence. Jó legyél.
2: Ja, köszönöm.
1: Szia, hello. Érkezik Shakira. Dajdaj, itt a Rádió Egyen.

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén itt van a mai utolsó telefonáló. Szia, hogy hívnak téged?
2: Szia, Viki vagyok.
1: Viki, mi újság? Oké, rendben. Mi újság, hogy vagy?
2: Jól vagyok.
1: Na jó van, és kinek szeretnéd küldeni azt a jó kis Cyrilt akkor?
2: Anyónak, a fiamnak, Márknak, meg magamnak.
1: Fiad, Márk nem sokára újra iskola, ugye?
2: Igen.
1: Jó van, az a jó kedve van?
2: Nem, persze.
1: Szeret. De szeret suliba járni?
2: Persze, szeret.
1: Az jó, ez jó, ez jó. Rendben. Kellemes estét kívánok nektek, és köszönöm szépen, hogy hívtál engem, jó?
2: Köszönjük.
1: Ciao, ciao, szia, szia, hello, hello. Na, én búcsúzom tőletek, lányok, fiúk, érkezik a diszkosi csapat egészen 9-ig, ma este 9-től jó az Geri, legközelebb szombaton találkozunk 17 órakor, én kívánok mindenkinek egy szuper kellemes hetet, vigyázzatok magatokra, Kuki voltam, sziasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
1: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
4: Itt egy Orlen.
5: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
7: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
8: Ha változtat az életmódodon, nem történik meg a hirtelen öregedés. Ez egy érdekes dolog, de 44 évesen és 60 évesen igen. És arról beszélgettünk, hogy ki mikor érezte azt a pontot először. Na igen, most megtörtént. Na most elkezdtem öregedni, most valami van. Végtelenül lehangoló volt a debreceni kampuszfesztiválon, amikor szembe jött egy 20 év körüli lánycsapat, és hangos csókolommal köszönve kérdezték meg, hogy merre van a nagy színpad. 40 vagyok, és a lányommal voltunk itt ketten fesztiválozni.
9: Az első csókolom az, gyerekek, az egy kis szívedben.
8: Egyre hangosabb mamás nyögés kísér, ha leülök, hogy felállok a fotelből. Mostanában én már be is már kicsit be is kell hintáztatnom, hogy felálljak. Tényleg, hogy ez
2: a lendületet vesz.
8: Meghintáztatott, hogy felálljál.
2: Igen.
8: Úristen, nagyon jó. Facebook megmutatja, hogy mennyire öregszünk. Aki 10 éve még gyerekként láttam rajtam, a már gondoskodó szülő, és közben öregettem én is 10 évet. Edina küldte nekünk.
2: Én azt utálom, hogy kezdek láthatatlanná válni. De erről már beszéltünk.
8: Ez nőknek nagyon nehéz
2: igen.
8: lehet.
2: Igen. Igen. Hát amikor azt érzem, hogy hű, baszki, te jól nézel ki. Bevágom a sminket, jó a hajam, jó ruhában vagyok, és úgy azt gondolom, hogy végigvonulok az utcán, és meg fog állni a forgalom. És rohadtul nem már meg a forgalom.
8: Ez nők egyébként egy ilyen univerzális női élménynek mondják, hogy ahova 10 éve bementél egy étterem, igen? És mindenki utánat fordult, senki nem
2: senki
8: néz rá.
2: Senki nem néz meg.
8: Ez nagyon szar lehet, gyerek.
10: Én már el is tűntem, Juli.
8: Én már nem is láthatatlan.
10: Ez tényleg egyébként nagyon nehéz.
8: Ez nehéz élni. Lehet.
2: Ez rettenetesen igazságtalan, mert
8: de nem lehet, hogy akkor ordíts egy nagyot? De.
9: Itt vagyok!
8: Nyögjél legyetek!
2: Látjátok ezt a dekoltát!
9: Ez sem ilyenkor.
2: Ezek mi állnak?
8: Kiabálj a pincére, nem tudom.
10: Nem vagyok hajlandó ezen szomorkodni. Ilyenkor van az, hogy rendelek rögtön egy gin tonikot.
8: Ez jó megoldás egyébként, igen.
7: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
7: Disco! Disco! Disco! A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
12: Szavaztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert indul a Diszkósít Rádió Show, megpróbáljuk kiheverni a strandfesztivált. Köszönjük mindenkinek, aki ellátogatott és jól érezte magát, hiszen 4 napon keresztül ott voltunk, és volt Diszkósít élő közvetítés szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton is.
13: Ladies and gentlemen, my damon and her, madam, monsieur, hölgyeim és uraim, fiúknak, mélyen tisztelt nagy érdemű publikum, jó magam, Hanvai PG, itt leszek egészen este 9-ig, és én is köszönöm, tényleg szenzációs rendezvények voltak, ugye Halásztelkel játszottam még szerdán, és szombaton pedig Püspök 60 és Budapesten a Pesti Rakpart volt terítéken. Én nem tudom, hogy mi történt az emberekkel, de az idei nyár az zseniális. Köszönjük még egyszer.
12: Hála jó Istennek, és kezdünk is. Itt van Hanvai PG, itt van DJ Junior, és itt van egy román. Nem a Bárány, hanem a Dracula. Ezzel indulunk. Tanya Impala levezével, DJ Junior remixben kívánunk mindenkinek.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít Rádió Show vasárnap is, kétharmad van Bárányatilla nélkül DJ Juniorral és velem Hanvaj PG-vel.
1: És kérem szépen magamhoz ragadva a szót, hiszen én mixelek ebben az órában. Augusztus 30-án csinálok egy speciális rendezvényt itt Budapesten, Made in Italy lesz a neve, ilyet még nem csináltam, de annyi ilyen olasz remixet csináltam az elmúlt pár évben, hogy kérték tőlem egy páran, meg így biztattak rá, aztán eljutottam odaig, hogy csináltatom egy logót, és most csinálok egy rendezvényt a Kopaszi kertben, vasárnap délután 5-től 9-ig, tervezük max 10-ig egyébként, hiszen ez a nyár utolsó vasárnapja és napja, amikor igazán lehet majd bulizni. Lesznek színes italok, Balázs Attila egyébként pizza készítő világbajnoki második helyzet, csinálja majd jó kis olasz pizzákat. Szóval minden olasz lesz még a zene is, úgyhogy várok mindenkit majd oda augusztus 30-án, és most megyük is tovább, ha már Made in Italy, egy Ciao Italy, Ciao Moreval, Ricky Poveri lemez a Disco Sheetben, DJ Juniorban.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalma, Adrian Sinner diszkos itt a Rádió 1-en, Bárány Attila pihen, de itt van, vagy PJ és Indy és Junior, és szerintem igazán majd hétfőn este fogunk megemlékezni, hogy mennyire jó volt ez a bizonyos strandfesztivál, meg ugye DJ Otisztunk is, most már jutólag elmondhatjuk, zseniális volt.
1: Egyébként én már nem visszatekintenék, hanem előre, mert jövő héten még erősebbek leszünk. Azt hittem volna egyébként a hét elején, hogy ez a hét lesz a legerősebb a nyáron, de nem, jövő héten megint belehúzunk. Szerda, csütörtök, péntek és szombat, kérem szépen Szeged, Szinszín, Rádió egy Stage, napközben is, este is, ott leszünk egyébként mind diszkosít, és mindezek mellett 28-án diszkosít rendezvény, Balaton Fűzföl, balatoni pop, szombaton én pedig még Érden és ráadásul Szlovákiában is szórakoztatok, szóval nagyon-nagyon erős lesz a következő hétvége, ami valóban az idei nyár lezárása.
0: Abszolút, én is egyébként Szeged színezek, én szerdán csütörtökön színezem a programot, meg még szombaton is egy kicsit, és egy délután is, meg este is, és pénteken tényleg együtt balatoni bobozunk, a 25. születésnapja lesz a helynek egyébként, azóta csúszkálnak ezen a bizonyos hely, színen, Balatonfűzfőn, és délután 5-től egészen este 11 óráig diszkosít lesz, méghozzá Legends 6 órán keresztül játszuk az elmúlt 20 év elektronikus kedvenceit, én utána mondjuk rohanok még Bogácsra, és majd ott is fogok pörgetni, szóval kemény hét lesz a jövő hét is, de most menjünk tovább Alex Kenji-vel, jön a Bambolé, ez kimon a DJ Junior YouTube csatornán, most meg meghallgatjuk itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert diszkos egy rádió show, Bárány Attila nélkül, DJ Juniorral és velem Hanvai PG-vel. Nagyon-nagyon fontos, hogy jövő héten a Szírre megyünk, tehát a Szegedi Ifjúsági Napokra, a rádiói stage-re. Előbb mondtam egy csomó nem olyat, ami nem valós.
1: Igen. Volt a Sin-Sin, meg az a Sing-Sing és a Simbol keveredés, de egyik se igaz.
0: Igen, azt sem tudom, hogy eljöttem otthon.
1: Igen, egyébként szerdán csütörtökön leszek én is. Szerdán, ha jól emlékszem, akkor kétszer is leszek, de lehet, hogy csak egyszer, nem kétszer, aztán csütörtökön egyszer leszek, és szombaton viszont szintén.

0: róla Bogácsra.
1: Van, hogy össze-vissza beszélünk, de ez a Diszkosit Rádió Show már több mint 20 éve, és azt garantálhatjuk, hogy ez össze-vissza beszélés, ez megmarad az elkövetkező években is majd, ameddig marad Diszkos.
0: Ők is hárman vannak, mint a Diszkosit, csak egy kicsit híresebbek. Ők a Swedish House Mafia egyébként.
1: Nem.
0: Steve Angello, Sebastian Igrossa és Axwell, és Little Evil, ez az újja, Happiness is so sad, DJ Junior remixben a Diszkosit.

0: Ez a Rádió 1-es és olyan a diszkos, itt Rádió Show, kétharmadban vagyunk, a hét utolsó napján, Hanvai PG és én DJ Junior, ráadásul én mixelek, a bárány pedig pihen, és szerintem holnap este élmény beszámoló a Strandfesztiválon.
1: És hát abszolút a jövő hétre fókuszálunk, ugyebár szín, szegedi ifjúsági napok a Rádió Stage-en, mindezek mellett egyébként ugyebár diszkos, itt rendezvény pénteken Balatonfűzfőn, szombaton jómagam pedig Érden és Szlovákiában várok majd még mindenki sok-sok szeretettel, és ez egy méltó zárása lesz az idei nyárnak, ami szerintem egyébként életem egyik legjobb nyara volt. Én nem tudom, hogy mi történt idén, de annyi fellépésünk volt, annyi buli volt, annyi kellemes dolog történt velem, mint a régi szép idők, amikor még tini voltam, pedig hát az nem most volt.
0: Igen, jó ez a nyár, de ezt majd megbünteti az ősz. Nem azért mondom, csak azért, hogy látom előre, hogy hány klub zárt be az elmúlt időszakban, és ez egy szomorú dolog. Ez egy szomorú dolog. Én mindenkinek azt kívánom, hogy egyrészt nyissatok klubot, hogyha van-e lehetőségetek, másrészt hívjatok minket. De most megyünk tovább a diszkosi dalával, jön a Sorry, elnézést mindenkitől.

0: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, nőszi, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagyon érdemű publikum. Búcsúzunk ma estére, Bárány Attila nélkül, de DJ Junior és jó magam, Honvaj PG, azért itt vagyunk.
1: Szerdán duplázok a színen, majd 26-án, aztán utána 27-én szintén színezek egyet Szegeden, a Rádió 1 stage-en, és hát kérem szépen pénteken 25. születésnap, 28-án a Balatoni Bobnak, és ugye ezzel kapcsolatban ott ünnepel a diszkós, itt 6 órán keresztül fogunk játszani, délután 5-kor kezdünk már, úgyhogy készüljetek. Aztán én utána megyek Bogáccsal, még oda éjfélre megérkezek és pörgetek egyet, majd szombaton újra Szeged szín,

0: pénteken, én szombaton nem megyek, pénteken ugye Balatonfűszőn diszkosít rendezvény, szombaton pedig Érden és Szlovákiában várok mindenkit sok-sok szeretettel. Tessék megnézni a TikTok csatornámat, a YouTube csatornámat és minden információt, és mindenki hallgasson Email Angel dalokat, és lájkolja, ossza meg őket, és írja hozzá. Szevasztok!
1: És amivel most búcsúzunk, az egy ibizai kedvenc volt, Gajo So Many Times DJ Juniorba, ez is ki van a YouTube csatornán, meg még sok minden, kövessétek be, amíg nem tettétek meg. Holnap este 8-kor újra jövünk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! A fantasztikus idei strandfesztivál után ma este újra a Rádió 1 stúdiójából szól az adás, innentől Wilcox a lemezjátszói mögött. Hello Wilcox, induljunk el!
1: Sziasztok, nagyon szép vasárnap estét kívánok mindenkinek, ciao Geri! A legjobb helyen vagytok, hogyha szeretnétek értesülni a legújabb elektronikus zenei finomságokról. A nyár egyik meghatározó dala Jennifer Lopez és a Save Me Tonight. Itt a Rádió 1-en a World is Mine.

0: és Hugh Girl, mennyire fantasztikusak együtt, ez volt a Shine a World is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en. Milyen most Wilcox?
1: Egy megunhatatlan dal. Próbálnám bekategorizálni a stílusát, talán azt mondanám, hogy valahol house, és kicsit érezhetőek rajta az Afro House-nak a stílusjegyei, egy kis funkival ötvözve. Tulajdonképpen ez az a hangzás, amire azt lehet mondani, hogy 2026-ban abszolút irányadó. Zico és a Samba, nem lehet megunni itt a

0: Milyen zseniális zenét gurított be nekünk Lost Frequencies 2026 nyár végén. Ez volt a Leave It All vasárnap este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Wilcox a lemezjátszóknál, ismerős lesz a következő dal.
1: A Waves of Love egy olyan dal, amit azóta is a Spotify listámon folyamatosan beszoktam tenni magamnak hallgatni, amikor kocsiban ülök. Most viszont 2026-ban Matt Sassari készített belőle egy nagyon jó kis verziót, megtartotta az eredeti számnak a hangzását valamennyire, tehát nem próbálta meg teljes mértékben megfejteni, hanem inkább továbbvinni azt a hangulatot, amit már eredetileg is tudott a dal. Nagyon jól tette, mert így sokkal inkább közelebb áll az én szívemhez is. Tehát jöjjön a Waves of Love, Matt Sassari remixében, itt a Rádió 1, a World Is My Radio.

0: játszóknál, és most utazunk vissza a múltba.
1: Hogyha annyit mondok, hogy Tell Me Why, szerintem mindenki tudja, hogy miről van szó, ugyanis rengeteg feldolgozás készült ebből a dalból. Megmondom őszintén, hogy nekem már egy kicsit sok is, tulajdonképpen mióta elektronikus zenét hallgatok, folyamatosan hallottam a különböző verziókat. Viszont most 2026-ban Potier nagyon elkapta azt a vibe-ot, ami nagyon közel áll a szívemhez. Egy kicsit pumpálósabb oldalát fogta meg, nem is gondoltam, hogy egyébként van ilyen oldala is ennek a dalnak, és nagyon jó érzéssel alkotta meg, és Small Town Boy címre keresztelt el. Ezzel megyünk tehát tovább.

0: úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Volt egy

0: Rádió Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-je.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Shift 10, hello mindenkinek! Zseniális zenék jönnek a következő 60 percben is. Még mindig Wilcox itt mellettem a lemezjátszóknál. Hello Wilcox, menjünk tovább!
1: Sziasztok, nagyon szép vasárnap estét kívánok mindenkinek, ciao Geri! Nagyon-nagyon örülök neki, hogy itt a rádióban is sokszor felcsendül Támáim Paladala, a Dracula, let's go!

0: egyszerre erre villogsz.
1: Attól függően, hogy milyen évszakot élünk, természetesen teljesen más jellegű zenék jelennek meg, más zenei trendek vannak előtérbe helyezve. Nyáron abszolút a house, a vidámabb, latinosabb ütemek. Ezek azok, amik ilyen irányadóak és a legnagyobb számban készülnek. Nem véletlenül mutatunk be nektek hétről hétre ilyen darabokat. Most hoztam nektek egy house finomságot, Chico Rose és a Take Your Time. Ezzel megyünk tovább itt a World Is My Radio Show-ban a rádió.

0: Medúza, Don't Wanna Go Home vasárnap este a Word Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem Wilcox egészen 11-ig a lemezjátszói mögött, és egy saját zenéd jön most.
1: Próbálok mindig készíteni olyan dalokat, amiket exkluzívan csak is kizárólag itt mutatok be nektek a Rádió 1-en a Word Is Mine Radio Show-s műsorunkban, hiszen nagyon-nagyon szeretem, hogyha vannak olyan exkluzív dolgok, amivel meg tudlak titeket lepni. Most a legújabb saját dalomat hoztam el, amit már ugye többször hallhattok itt a rádióban, ez viszont a végleges verzió, hivatalosan még nem jelent meg. Ez a Soundan tőlem, ami egy kifejezetten nyári dal. Kíváncsi vagyok, hogy tetszik nektek, írjátok meg. Egyébként ez egy feldolgozás, próbáltam belevinni az érzéseimet, és 2026-os trendeket összekeverni azzal a gondolatvilággal, amit én is képviselek, és ezt ötvöztem Herden Fritz-féle Kengetináf óriási slágerének a dallamával. Így született meg a Soundan, akkor hallgassuk meg itt a Rádió 1-en a Word Is My Radio Show-ban.

0: Smile Angel, You Girl, Ultranate és a Moving to the Sun. A World is Mine rádió showban a rádió egyen 11-ig Wilcox, aztán 11-től majd Bricklake a lemezjátszói mögött. Mivel jössz most, Wilcox?
1: Vannak olyan dalok, amikkel nem győzök betelni egyszerűen, akárhányszor hallgatom, nagyon-nagyon jó érzés fog el engem, és ez nagyon ritkaság egyébként. Nem azért feltétlenül, mert annyira komplikált, annyira összetett, vagy annyira különlegességet hoz, hanem egyszerűen elkap a vibe, és azt érzem, hogy ezt a dalt újra és újra meg szeretném hallgatni. Pontosan ezt éreztem, amikor először meghallottam a Hills féle Lift Me Up-ot. Nagyon jó érzéssel ötvözték a ibizai hangzást a 2026-os trendekkel. Szerintem ez egy tökéletes példája, hogy hogy kell visszatekinteni szépen a múltba, úgyhogy közben a jelenben is járjunk. Tehát Hills-től következzen a Lift Me Up, itt a rádió, ugyan a World is Mine Radio Show-ban.

0: és Wilcox után jön is Britlék.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: mindenkinek, Briklék is befutott, szokás szerint vele zárjuk a hetet. Hello Briklék, induljunk el!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, alig vártam már, hogy ismét zenélhessek nektek, hoztam pár újdonságot a mai mixembe. Elsőként érkezik David Guetta és Jennifer Lopez közös zenéje, a Save Me Tonight, itt a Burizma Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Rádió 1 és a World is Mine Rádió Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, Bricklék a lemezjátszói mögött. Ilyenkor vasárnaponként 11 és éjfél között mindig ő mixel, ő áll mellettem a Rádió 1 stúdiójában. CID, Fancy Shit, ebből jövünk éppen kifelé. Na Bricklék, és akkor nézzük, hogy mi az a zene, amit ráteszünk most erre.
1: Egy saját zeném érkezik, a világsztár trombitás producer, az ausztrál Timmy Trumpet is előszeretettel játszotta rengetegszer ezt a trackemet. Irány a csúcs felé érkezik tőlem, Bricklék-től a Beyond the Top, itt a World is Mine Rádió Show-ban a Rádió 1-en.

0: A Rádió Egyet halljátok, ez a Third Is Mine Radio Show vasárnap este. Brit Lake a lemezjátszói mögött, és két ausztrál nagyágyú érkezik most egy közös dallal.
1: Ez így van, Fisher és a Tones and I közös zenéje, a Fever. Az ausztrál páros egy karakteres house tracket hozott össze, amelyben Fisher klubos hangzása tökéletesen találkozik a Tones and I egyedi vokájával. Ez jön most itt a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió Egyen.

0: Megjelenés most például Robin Schulz legújabb zenéjét, a címe Better Times.
1: Igen, érkezik Robin Schulz, a német DJ és producer ezúttal egy könnyebb, pozitív hangulatú dance tracket hozott, ami arról szól, hogy a nehezebb időszak után mindig jönnek könnyebb napok. Ez jön most itt a Where Is My Radio Show, van a Rádió 1-en.

0: Laci, még Brick Lake a lemezjátszóknál itt a World is Mine Radio Show-ban. Mi a ma a legvégén?
1: Ellen Ortin kellemes nyárba illő progresszív house műfajú zenét hoztam el nektek.
0: Ez ugye az Out of Body, jövő

0: fellépések.
1: Színfesztiválon fogok zenét, találkozunk Szegeden, illetve Budapesten fogok még zenélni.
0: Na akkor hajrá, nektek pedig nagyon szépen köszönjük a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszót mögé. Holnap hétfőn jövünk megint élőben 9-től, addig is vigyázzatok magatokra, jó éjszakát, szép álmokat, sziasztok!

0: Föld is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál a World is Mine után Király Tamás. Ezen a héten pedig újra útra kelünk az irány Szeged, szegedi ifjúsági napok, ahol természetesen lesz rádió esztés, mindjárt kettő. Az egyiken pedig mindjárt az első napon hajnali egy órától DJ Metzger Viki zenél. Az igazi mai slágerek között pedig most Nagy Bogival és Miss Mooddal jön ez az Éden, amit már is indítok.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyá.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, és hát a hosszú étvége után szépen lassan egyre inkább rá kell hangolódnunk az újabb munkahétre, és az utolsó teljes nyári hét kezdődik. Hát nem akarok ezen hosszan merengeni, de azért tényleg jó gyorsan elpörgött ez a nyár. Viszont van még egy nagy buli előttünk, a Szegedi Ifjúsági Napok, ahova érkezik a teljes távunk, a teljes World Design csapat, és kettő helyszínnel is várunk majd mindenkit szerdától egészen szombatig. Az igazi mai slágerek között pedig egy újabb nagy kedvenc jöhet, már indítom is!
1: Ez a Rádió 1.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Igazi mai slágerek.
1: Változatosan. Ez a Rádió 1.
2: Let's get down to business.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Picivel már egy óra után járunk. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és nagyon erős óra lesz ez is. Tele az igazi mai slágerekkel, köztük most az újdonsággal. J-Lo, David Guetta és a Save Me Tonight, amit indítok.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy köztük a Halott pénz jön, akiknek sok minden miatt emlékezetes lesz az idei nyár. Többek között azért is, mert a Sopron Festen ugye az egyik néző a színpadon a koncertjük közben kérte meg a párja kezét. Igen, mondtak, happy end lett. Nagyon menő volt. Ez meg az egyik nagy kedvencünk a csapattól, az igazi mai slágerek között a Halott pénz és a Van valami a levegőben.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Dua Lipa, akinek pörög a könyvklubja, erre a hónapra is van olvasvány, Lost Lambs, aki el akarja olvasni a Dua Lipa által ajánlott könyvet, az ezt keresse. Ez meg az igazi mai sláger a fizikai

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.